0: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Halló, Annácska! Maga az? Itt Aladár. Óriási szenzációban. Szerencsésen megérkeztem. Kicsit le vagyok már sülve.
2: Nem magáról beszéljen, mert szétrobbanok. Mi van a Kovács Verával?
1: Hát ide hallgasson. Kovács Vera itt van Szűcs vezérigazgatóval. Igen, ez, a, nem, ez nem a mi Szűcsünk. Egy egészen más Szűcs. Egy kis Szűcs. Mi nem érti? Nem, mint ahogy mondják, hogy mit Szűcs, kis Szűcs. Sos Szűcs, hús. Sos Szűcs, hús Szűcs, kis Szűcs.
0: Egy film.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Valami nem sikerül.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

0: legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a pocsai esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Sikeresen zárult az Agora Tudományos Élményközpont és az Emerson NI közös pályaorientációs programja, olvasható a Dehíren. A Watch projektben idén több mint 60 középiskolás vett részt, akik csapatokban dolgozva robotokat, játékokat és más intelligens eszközöket

0: projekteket terveztek és építettek. A projektzárón 13 fejlesztést mutattak be, köztük egy kétszemélyes reflexjátékot is. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, Debrecen célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken. Az 5 éve futó programban eddig több mint 250 diák vett részt. Az idei évadot a Debreceni Egyetem 3 kara is támogatta, erősítve az oktatás és a vállalati szféra együttműködését. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsőde. A Hajdubjari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a Gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A görögkatolikus bölcsőde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jólétének megteremtése közös felelősségük, olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a HAON-on. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
1: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Egyébként az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol érett korokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, észak-keleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a csúcs.

Köszöntjük Laura nevű hallgatóinkat! A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párja. A Laurenciának rövidülése, jelentése babérfa, babérkoszorú. A név legismertebb tulajdonosa Csajági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekesnő, és nem utolsó sorban önkedves Laura, aki a rádiót hallgat.

Kispál és a Borz, és ha az életben című daluk 6 óra előtt egyetlen egy perccel. Úgyhogy indul is a reggel, hazai klasszikusok a következő órában is, például az Eddától.

0: Ez Debrecen. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Hát én nem hagynám itt ezt a gyönyörű, csodálatos cityt. Főképpen önökkel együtt. Jó reggelt a 104,6-on. Nem csak hazai klasszikusok, hanem külföldi világslágerek is. Már-már majdnem feledésben merült világslágerek. Például a Color Me Bad-től. Milyen jó, hogy van egy születésnaposunk már a csapatból, ezért lejátszhatom az I Wanna Sex You Up-ot. De hogy mivel indul a szerda reggel, már is mutatom. De jó! Latinos ritmusok, szomorkás, borongós, szemerkélő, esős idő. Így indul június 17-e. A Laurák és az Alidák neve napján. És hogy hogyan folytatódik például az időjárást illetően, arról is hallhatnak pontosan 6 órakor a mai reggeli első hírblokkunkban.
1: Megkezdődött az országos színházi találkozó Debrecenben, közepes az idei akác termés, és korszerű közösségi tér, illetve megújuló hivatal épül Mikepércsen. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megnyílt az országos színházi találkozó Debrecenben, a házigazda a jubileumi évadát ünneplő Csokonai Nemzeti Színház. A június 21-ig zajló seregszemlén 14 versenyelőadás, 7 nagy színpadi és 7 stúdióprodukció várja majd a közönséget. Vadász Dániel igazgató a megnyitón hangsúlyozta, Debrecen egy hétre a magyar színházi élet központjává válik, ahol a szakma, a közönség, a hagyomány és a megújulás találkozik. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetések, kiállítások és családi programok is színesítik a rendezvényt. A nyitónapon bemutatták a debreceni operaénekes legenda Tréfás György életéről szóló kötetet is. Városi konzultáció indul a Debrecen

0: Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Papp László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Papp László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, fejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Közel 500 millió forintos fejlesztéssel újul meg Mike Pércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a hivatal pedig továbbra is az épületben működik majd külön bejárattal.
2: Szeles a reggelünk, borult az ég Debrecen felett, és még szemerkélő esőre is készülhet, tehát az nem jelenti azt, hogy nem fog ma sütni a nap, ugye? Itt most csak árnyékoltabb, vagy árnyaltabb lesz egészen pontosan a kép.
0: Felhők zavarhatják a napsütést, keleten, észak-keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
2: Nagyon köszönjük, és köszönjük a közlekedési információkat már így a reggel legelején, például neked.
3: Jó reggelt, kielentik a Bika vagyok, szokásos, működik a trafibox a Budai Nagyantalon.
2: És Tihamér, neked is a Budai Nagyantalon aktív a trafibox 500-540, ahova Gabika telefonált, és 39-33-104-6, ahova pedig Tihamér írt. Hát önök is írhatnak ide. Most közlekedési információkat, egy óra múlva ilyenkor pedig szavazunk, mert 7 órakor jön a reggeli villámvoks. Hát most még 7 órakor, aztán majd lehet, hogy változik a nyári vakációban, mert az indul a hétvégén, és indul a reggel is Carol G-vel. Fazekas László vagyok, 4 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok!

0: Sánta Pól, Hőmérséklet című dalát hallották a Best FM-en.
1: Jó reggelt!
0: Pontosabban Sánta Pál és a Temperature. Sean Paul dalával kívánok mindenkinek jó reggelt! Június 17-én szerdán a Best FM-en a legfrissebb közlekedési információkkal önöknek köszönhetően. Mindjárt ketten is írták a srácok közül, egyrészt Sasa, másrészt pedig Peti barátom, hogy a Mikepércsi úton ott a Véda környékén folytatják azt az akciót, amit hétfőn kezdtek meg. A rendőrség jó előre szólt, hogy csatlakoznak a Roadpolhoz, és egész héten át tulajdonképpen vasárnapig tart a fokozott ellenőrző akció. A jelszó továbbra is drog és alkohol. Na hát, kiszúrják majd a bódult és az ittas autó vezetőket, vagy bármilyen közlekedőt. Nem kell autót vezetni, lehet mást is. Emlékeznek a tegnapi vagy tegnap előtti rolleresre, aki jó megbánta, hogy pont a rendőr lába előtt zakózott. 1,8 millió forint és másfél éves eltiltása jogosítvány a vezetés hatálya alól. Kata, mit írsz? Várj, olvasom. Monostor pályút végén, Pac felé. Na, ott is ott vannak. Köszönjük szépen. És aktív a Budai Nagy Antalon a Trafi Box. Ezt is köszönjük, és várjuk a továbbiakat is. Mi pedig továbbra is csak a zenei kedvenceket játsszuk. Beszéljünk a hőmérsékletről, ha már itt Sean Paul pontosan arról énekelt. Enyhébb a reggelünk, mint tegnap, szóval nincs olyan hűvös. 17-18 fok van, viszont fúj a szél, egészen kellemes még így is. Borult az ég Debrecen felett, és eső várható a továbbiakban is. Már néhány csepp esett, volt egy kis szemerkélő eső, és igazából még bizony jöhet a továbbiakban is. Záporok, zivatarok frissíthetik majd az amúgy ma 25-26 fok körüli csúcsértéket. Ma 25-26, holnap már 29, a hétvégén pedig akár 34-35 fok is lehet, úgyhogy jön az első igazi nagy hőhullám a nyáron. És van egy kiváló rockmuzsika, bírják ugye? Ez a Nirvana 2 percen, 6:45 után.

0: Tony Montana, utána van a végén Laci Montana.
1: Jó reggelt, szia Laci, szintén Laci. Pontosítanám a Véda körüli castingot, az a Hozupályi út legelején van gyakorlatilag. Ott megy a közvéleménykutatás az alkoholfogyasztási szokásokról.
0: Vegyenek örök is részt a közvéleménykutatáson az alkoholfogyasztási szokásokról. Ez vasárnapig így lesz, a rendőrség jelezte, jelezzük mi is. Nagyon sok helyen várható a szondáztatás, így a reggeli csúcsforgalomban, meg aztán főképpen. Hol várható aktív trafibox? Például a Budai Nagyantalon, és írja Gerzson, hogy a Szabó Kálmánon is aktív. Köszönjük szépen! Június 17-e van, már is névnap köszöntővel, és a híres születésnaposokkal folytatjuk. Például arról a híres születésnaposról először, aki 787 éve született, 1239-ben. Angol király volt, aki hát általában egy fakó lovon léptetett, és minden bizonnyal nem is beszélnék most annyira róla a Best FM Best kalendáriumában, ha nem lett volna a tizedes, meg a többiek, aki egyszer valami csodálatosan elszavalta ezt a mesterművet.
2: Edward király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány? Van-e ott folyó és földje jó, legelőin fűkövér? Használt-e a megöntözés a pártos honfivér?
0: Ó, de csodálatos! A Velszi bárdok. Kötelező volt, mindenki ismeri, és mindenki tudja legalábbis az első néhány sort szavalni, ha álmából felkelt. Így persze vannak olyanok, akik még a Mici Mackót sem ismerik. Szóval első Edward király, angol király, aki egyesítette Észak és Nyugat Velszet, de Skóciát nem sikerült meghódítania, 787 évvel ezelőtt született. 99 éve született Sütő András, erdélyi magyar író, anyám könnyű álmot ígér. Ma lett 63 esztendős Greg Kinnear, amerikai színész, láthattuk a Túl közeli rokon, mármint a Túl közeli rokon című filmben, ott Matt Damonnal, és ő játszotta Lesz ez még így se egyik főszerepét Jack Nicholson mellett. És ma lett 51 esztendős az a magyar színész, aki szinkron színészként is imádunk. Egyrészt szinkronizál a Family Guy-ban, másrészt pedig szinkronizál a...
3: I'm going down south, I'm gonna have myself time.
4: Friendly faces everywhere.
0: Magyar hangok.
5: Dolmány Attila.
0: Igen, Dolmány Attila lett ma 51 esztendős. Kyle Broflovski magyar hangja a South Parkból. 49 éves ma Venus Williams teniszezőnő. 31. születésnapján ünnepli Nagy Ádám válogatott labdarúgónk. És mindjárt boldog születésnapot kívánunk annak az énekesnek, akiknek egyetlen egy igazi slágerük volt az együttesükkel. Hogy melyik az? Először is jöjjenek az Alidák.
6: Köszöntjük Alida nevű hallgatóinkat! Az Alida női név, a német eredetű Adelheid rövidülése, jelentése nemes természetű. Rokon nevei Adél, Adelida és Aletta. Legismertebb viselője névnek Alida Valli színésznő, és természetesen önkedves Alida, aki a rádiót hallgatja.
0: Az Alidák és az Alinák mellett a főnévnaposaink ma...
6: Köszöntjük Laura nevű hallgatóinkat! A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párja, a Laurenciának rövidülése, jelentése babérfa, babérkoszorú. A név legismertebb tulajdonosa Csolyági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini olasz énekesnő, és nem utolsó sorban önkedves Laura, aki a rádiót hallgatja.
0: Cserpes Laura, debreceni születésű énekesnő? Hát ő is. És Laura Palmer a Twin Peaksből. Hova tűnt? Hova tűnt a vasúti jelző fényjelző berendezés? Hát ott van maga a vasúti jelző, csak fény nélkül. Most kapom az információt Katától. Apafán nem működik a vasúti átjáró sorompó jelzőlámpája, úgyhogy csak nagyon óvatosan. És a Mikepércsi út mellett feltűntek ma reggel a szervek a Monostorpályút végén Pac felé is. Köszönjük az információt. 1991. Egyetlen egy igazi nagy sláger. Ez pont elég ahhoz, hogy most felköszöntjük a születésnapjának Color Me Bad együttes énekesét, Kevin Thompsont, vagyis hát Thorntont, így hívják, 57 éves lett. A legnagyobb slágerük pedig egy perccel, fél hét után, a Best reggelben. Jó

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ne avatkozzon bele mások gondjaiba, különösen most. Kerülje a rossz indulatú pletykákat és töltsön több időt a barátaival, figyeljen a szeretteire. Mika, ne akarjon túl gyorsan végezni mindennel, lassítson egy kicsit. Mások bonyodalmaiban ne keveredjen bele, törekedjen a harmonikus légkör kialakítására. Ikrek, kerülje a kétes ügyeket, a gyanús embereket, mint például a házaló árusokat, ne hagyja magát becsapni. Rák, most kevésbé feszült a hangulata, a mai nap kedvez az új elképzeléseknek, a jelentéktelen dolgok hirtelen fontossá válhatnak. Oroszlán, nem csak azt számít, mit tesz, hanem az, hogy mennyire képes feloldani környezetében a feszültséget, ha ön politizál, könnyen felveheti a napraforgó szerepét. Szűz, hivatásában olyan támogatókat nyer meg, akik megfontoltak és hosszú távon segítik önt, túl sok felelősséget hajlamos azonban felvállalni. Mérleg, partnerével való kapcsolata lassan forduló ponthoz érkezett, bizonyára az lenne a legkényelmesebb, ha együtt tudnának maradni, de ez jelentős áldozatvállalást igényel. Skorpió, többet ígér, mint amennyit teljesíteni képes, hitelezői ezt észreveszik és elfordulhatnak öntől, szerencsére még időben ráébred, hogy a kimondott szónak is súlya van. Nyilas. Nincs jó paszban. A mai kézhez kapott hivatalos levél is inkább bosszúságot okoz, mint örömet. A legjobb lenne elfelejteni az egészet, de nem lehet. Vag. Ne hagyja, hogy múltbéli érzelme felbosszantsa. Semmiségeken ne vitatkozzon, azzal úgysem old meg semmit, törekedjen a harmóniára. Vízöntő. Ne a rossz dolgokat tartsa szem előtt, és ne kergessen illúziókat. Arra ügyeljen, hogy apró megjegyzéseket ne vegyen személyes támadásnak. Alak. Munkájában törekedjen a nagyobb hatékonyságra, de ne pazarolja el az erejét fölöslegesen. Párjával fogadják el egymás véleményét.

Nagy Bogi, Dessel, a szerda reggelben, és 3:43 után. Jó reggelt mindenkinek a Best FM-mel. Na, mi történik? Elfújja a szél a felhőket a fejünk fölül? Hát én pár csepp esővel érkeztem reggel 6 óra előtt. Jó, kimaxolva, írta is Cosmix barátom, hogy ez nem semmi, hajrá, Laci. Még 8 perccel 6 óra előtt a Bartó Bélán tekertél. Hát, igen, én így szoktam tolni, és aztán jobb esetben, szerencsésebb esetben 6-ra be is esek pont a hírekre és a reggel indítatására. Röhögnek is a kollégák rajta, hogy ki tudom centizni a dolgot. Jó, hát nem Józsáról járok be, akkor nem lennék ilyen laza, mint hogy ilyen a közelből kiszámítható az a kis 8 perces tekerés ma reggel. Hát az rendes kardió néha, hogyha csúszásban vagyok. Ha önök csúszásban vannak, Isten őriz, hogy a gázpedálra lépjenek. Főképpen akkor, hogyha nem csak tejet fogyasztottak ma reggel, meg teját a napindító étkezéshez, hanem mondjuk egyebeket is, azt senkinek nem javasoljuk, már csak azért sem, mert hogy Mikepércsi út, hosszúpályi leágazás környéke, Monostorpályi út, Pac felé, Ozmán utca, szintén tart a Rótpól akciója, és Budai Nagyantal meg Szabó Kálmán aktív trafi box 500-540 és 39-33-104-6. Egy ilyen volt, ilyen lett rovathoz mit szólnának, főképpen úgy, hogy az ikon, akit úgy hívnak, hogy Barry Manilow. Ma 83 esztendős lett. Igen, Amerika nagy kedvence volt, hát ennek a dalának köszönhetően, amivel egyébként Grammy díjat is nyert, hát egy egész világ megkedvelte. Úgyhogy most mutatom, milyen volt a születésnapos Barry Manilowval. A nagyszerű melódia, a Copacabana. És aztán kiderült, hogy mit művelt belőle a Salome.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Mindjárt 7 óra van, halljuk, hogy kivel zárjuk le ezt az órát. Jó reggelt!
2: Szia, Sejtett Szilvi vagyok. Jelezném, hogy a akkugyár után az autópálya felhajtó előtt is kín vannak, és mindenkit leállítanak újabb fújásra. 5 percet belül 2-szer fújtam. Az Ozmán utcán meg itt is.
1: Reméljük, hogy minden rendben volt a légzés funkcióddal.
2: A tüdőkapacitásom rendben van.
1: Az így van, rendjén. Fő az egészség. Az biztos, hogy ma reggel nem csak a szél fog fújni, hanem önök is, de rendesen. És ha már szél, akkor jöhet a villámvoks a szerda reggelben. És ha hiszik, hanem ez tök véletlen, mert nem az időjárás előrejelzéseket figyelte a zenei szerkesztő, amikor Pályolex dalát, a Széllel szemben című dalt beszerkesztette ma reggel. Már csak az a kérdés, hogy önök beszerkeztik-e mindjárt a hírek utána, vagy sem. Szóval egyes, Pályolex, kettes.

0: Kriszti és Norbi, hát meg sem várjátok, hogy mi lesz a harmadik ajánlat. Judit. Úgy látom, hogy bizalmat szavazott neki, pedig még nem is tudja. Judit, jól tetted, ez egy különleges zenei csemege, a Radiohead legnagyobb slágere. Nézzük, hogy lesz-e újra tervezés. Anitánál biztos, hogy nem. Áron egyértelmű a hármas. Na várjuk a többieket. Jó, tudják hova?
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Aranyfény nyári este és prémium pezsgők. Július 10-én pénteken 17 órától. Naplementés pezsgőkóstoló a Tubatanyán. Fedezd fel a nyár legízletesebb buborékait, és kattints velünk a nyár legszebb pillanataira. Foglald le helyed még ma. Tubatanya, ahol az élmények pezsgésbe kezdenek.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: Palmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik

0: A 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
1: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
5: Ez reklám volt.
6: A Best FM-en.
7: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdúbiharban. Szilágy Jézus vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
8: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
7: A DKB fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a Dehíren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabolcs, a DKB vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan figyelik az utazási szokásokat és szükség esetén változtatnak a menetrenden. Jövőre egyébként 15 új csuklós busszal bővül a járműpark, ami segítheti a kapacitás növelését. Pap László polgármester hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása jelentős költséget jelent a városnak, ugyanakkor a lakossági igényeket folyamatosan mérlegelik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azt teljesíteni. 30 éve már, hogy átadták a Tóth Árpád gimnázium jelenlegi korszerű épületét Debrecenben. A beruházás a központi költségvetés 600 millió forintos és az önkormányzat 735 millió forintos hozzájárulásával valósult meg, emlékeztet a Dehír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumává vált, több mint 1100 diákkal. A TÁG rendszeresen szerepel az ország legjobb gimnáziumai között, és többek között biológia, kémia, valamint angol-német tagozatával is ismert. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen szervez víradást Hajdúbiharban. Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban több napon át hosszabb nyitvatartással várják az önkénteseket. Emellett a látássérültek regionális egyesületénél és más városi helyszíneken is lehet vért adni. A régióban pedig Hajdúböszörményben és Bagamérban is lesz víradás, pénteken pedig több vállalati helyszínen is fogadják az adományozókat. Szombaton majd Balmazújvárosban is várják a víradókat, olvasható a Haonon.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
7: A következő napokban felhők zavarhatják a napsütést, és főként a keleti ország részben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél pedig több helyen megerősödhet. A hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Csütörtökön 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.
9: A hétvégén pedig kánikula, forró nyárral indul a nyári vakáció, hiszen pénteken már vakáció, sőt van sok iskola, ahol befejeződött a tanítás. Igazi hivatalos utolsó tanítási nap idén ebben a tanévben. az a június 19-e. Ma még csak június 17-e van, és igen, szavaztunk. Levonom a konzekvenciát röviden, a rockerek még alszanak. És bár a Bajalex rajongók megjelentek, és óriási hajrába kezdtek itt a legvégén, azért...
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
9: Többek között Marcsúnak és a két Gyurinak köszönhetően, na meg mindenkinek, aki éppen bölcsődébe, óvodába, iskolába menet, hallgatja a Best FM-et. Lady Gaga!

0: Alex, és a vágya teljesülhet, széllel szemben járhat ma reggel is.
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled!
0: Hát még ezen a héten, persze jövő héten is ott lesz majd veled, csak te valahol éppen álomországban leszel ilyenkor, 4-8 után 3 perccel, és nem pedig a suliba menet, mert hogy pénteken indul a... Persze az utolsó néhány nap is laza egy-két iskolában. Sophie írja például, hogy náluk ki mit tud lesz a Dózsában, és ő és Noémi táncolni fog. Nocsak, táncsak nem Lady Gaga-ra is valami Wednesday koreográfia, vagy az már annyira nem trendy. Na majd lehet elárulod. A Best FM-en szavaztunk, igen, a második helyzet lett By Alex, és a széllel szemben, és hát a harmadik, meg a Radiohead Creep című dala. Sokan szavaztak, de nem annyira sokan, mint mondjuk Lady Gaga-ra, aki ma reggel megnyerte a villámderbit. Semmiféle villámderbi, mondom, hogy hol, Tégláson csak a szokásos Balázs bejelentkezése a benzinkúttól, Trafipax, és Tibi is visszaigazolta, Mike Pércs és az autópálya felhajtók között valóban ott vannak a rendőrök, folytatják a vizsgálatokat, az egészségügyi szűrő vizsgálatokat. Mi pedig folytatjuk a reggelt, hamarosan egy kis VB-vel, hiszen tegnap megtörtént az, aminek baromi sokan örültek, a címvédő argentinok Lionel Messi mester hármasával győzték le Algéria csapatát. A tegnapi labdarúgó világbajnokság eredményei csak úgy dióhéjban hamarosan, de előtte itt van a Creep. Nem tudom, hogy tényleg azért nem nyert a dal, mert hogy a rockerek aludtak. Lehet jobb lett volna, hogyha mondjuk a dal reggae változatát játszom le. Figyeljék csak rá! Vagy a jazz este? Vagy? Vagy énekelhette volna ezt a dalt Elvis Presley, a király? Hát akkor biztos nyert volna. Így csak a harmadik hely jutott a Radioheadnek. Ez a Creep tehát. A Best FM-en, ahol hamarosan jön az apafej. Nem tudom, ki mit tudom, ki készül kenguru dallal, de ugye arzal készülök, az biztos, hamarosan a szerda reggelben. Jó reggelt, Debrecen!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
3: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
4: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
5: Szurkolói sziget, óriás ledfa, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
4: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
6: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy ked Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
7: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor, Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
8: A Best FM.

0: szeles, borult idővel és 17 fokkal indul a nap Debrecenben. Ma mennyi is lesz? 25? Annyi lehet. 25-26, de holnaptól jön a forróság, vagyis hát inkább a hétvégétől. Akkorra ugyanis érkezik a nyár első komolyabb hőhulláma, 35-36 fokos hőséggel. Szombatra, vasárnapra és még inkább hétfőre, meg a jövő hét elejére. Na de hát hol érdekli ez már a mi iskolásainkat, akik a jövő héten már a nyári vakációjukat kezdik el. Hiányozni fogtok, de jó pihenés nektek. Na, egy búcsú ajándék, igaz, még a mai nem az utolsó tanítási nap, de gondolom sok a kedvence az Apafej című film Adam Sandlerrel, amit 27 évvel ezelőtt mutattak be. Hát gondolom, hogy a kisiskolások 1999-ben még nem látták a premiért, de azóta már csak elcsípték, és ha igen, akkor hozzánk hasonlóan imádják azt a fránya kenguru dalt.
1: Egy gyerek akkor tüneményes, ha jó mélyen alszik, nem mozog és nem beszél. Hát te mit csinálsz? Álmodban járkálsz? Mi? Aludj még egy kicsit. Csicsikálj! Gyerünk! Mi ez?
2: A kenguru dal.
1: Óriási, ezt még nem hallottam. Ha vége a meccsnek, megnézzük rendben.
2: De alvás után mindig meg szoktam nézni a kenguru dalt.
1: Tudod, hosszabbítás van és büntetőlövést ítéltek meg, ami 10 évben egyszer fordul elő.
2: Kenguru dal, kenguru dal, kenguru dal. Kengurudal!
3: Jolanda! Istenem, tegnap még normális voltál!
0: Na, akkor mindenki egyszerre!
4: Dalol a kenguru, rajta hát kis legény, szökkeny, hogy így szép.
1: Kikészülök, ha tovább kell hallgatnom.
4: Hopp, hopp, hopp, húgolj, hopp, hopp, húgolj.
1: Köcsök, kenguru.
4: Na
1: mi van, kiugráltad magad?
0: Ó, egy csúnya baleset. A kis Sprouzy iker nem gondolta volna az ikrek egyik fele, hogy majd ha nagy férfi lesz belőle, akkor a világ egyik legszebb nőjének lesz a férje. Igen, hát megvan, ugye? Palin Barbie-nak. Hát ők játszottak gyermekként, az ikrek, az apa fejben a 90-es évek végén, és igen, ez is a 90-es évek, csak már zeneileg, 2 perccel fél 8 után. Jó reggelt mindenkinek!

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Szeress! Hányszor hallottuk az életben ezt a könyörgést, ezt a parancsot, ezt a kétségbeesett kiáltást? Mintha a halál kapujából ordították volna, mintha a szégyen és a pusztulás gödreiből vonítottak volna fel az égre. Szeress! Mintha valaki fukarságból vagy gonosz szándékkal megtagadna egy sorvadó lélektől valamilyen alamizsnát. Mintha igazán hatalmasok lennénk, csak nem akarunk élni hatalmunkkal. Mintha valamilyen megfontoláson vagy elhatározáson múlna, hogy szeretünk valakit. Szeress! Mintha egy elkárhozott könyörögne. Ments meg! Mintha egy halálra sebzett kiáltozna. Segítség! De hiszen akarok segíteni. Nesze egy pohár víz, nesze pénz, nesze gyöngétség. A többit, ami kell hozzá, hogy szeresselek, úgyis csak te adhatod.

0: Aztán milyen durván szinkronban vagyunk a debreceni időjárással. Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine, és aztán így, hát már majdnem, hogy kisütött a nap. Erőlködik a drága. Várjuk szeretettel, és a hőmérséklet emelkedését is. És várjuk Önöket is friss közlekedési információval. Például Józsit, jó reggelt!
1: Jó reggelt, a 35-ösön megint mérnek. Beszélnénk Budakösz, Debrecen dányába adókat.
0: 35-ös? Boda, Szöllő és Trafipax, és írja Zoli, hogy nagyon nagy akció van az utakon, mert hogy a 47-es számú főúton Berettyóújfalu falu és az M35-ös autópálya között, a Mikepércsi lehajtónál, Debrecenben az Ozmán utcán, mondom, hát ez egy roadpol, semmi meglepő nincs benne, azt tudja Zoli, hogy de, mert hogy tudom, hogy volt már hasonló, de ennyi ellenőrzést még életemben nem kaptam, mint az elmúlt fél órában, úgyhogy tiszta levegő, jó nagy fúvás, és ha nincs gond, akkor mehetünk is tovább, és ne legyen gond, jó utat és baleset, valamint bírságmentes közlekedést kívánok mindenkinek innen a reggelből, ahol ígértem egy kis VB-t. Jöjjön egy kis összefoglaló a tegnapi nap eredményeit, illetően Franciaország, Szenegál 3-1, a franciák a második félidőben fordították a maguk javára a mérkőzést. Szaúd-Arábia, Uruguay 1-1, kellemetlen mérkőzésen osztozkodtak a ponton a felek. Irán, Új-Zéland 2-2, két fizikális csapat harcias döntetlennel végződő találkozója. És a legfontosabb, vagy a legemlékezetesebb, az Lionel Messi mesterhármasa, ugyanis Argentína 3-0-ra győzte le Algéria csapatát. Ez éjszakai hajnali program volt, mint ahogy Ausztria és Jordánia 2-1. A hajnali órákban zajlott mérkőzés Ausztria győzelmével zárult. És Irak és Norvégia szintén kora hajnalban volt. A végeredmény 1-4, tehát a norvégok 4-1-re győzték le Irak csapatát. Egy kis előzetes mára, Portugália, Kongó este 7 órától, és Anglia, Horvátország este 10 órától. Labdarúgó világbajnokság. Jó szurkolást kívánunk. Taylor Swift, Opel Light, 9 perccel 8 óra előtt.

Annak ébred ma reggel mellettem. Groove House dalát hallották a Best FM-en, és igen, Tibi felhomályosított, hogy azért az osztrák meccs még tart. Tibi, egy világot törtél össze bennem. Azt hittem, hogy én, aki baromira nem értek a labdarúgáshoz, most a profin megoldom ezt a VB témát. Jó, nyilván az AI a segítségemre volt. Csak arról az aprócska tényről feledkeztem el, hogy az osztrák meccs még tart, most éppen hosszabbítás van. A hírek után már vége lesz? A hírek után érkezik a Capital Cities és a Safe and Sound. Én nem értem, azt írja itt, hogy mi.

0: vagy a születésnapos Kendrick Lamartól. Ez a fránya időeltolódás, ez ami megkavar mindenkit, és hát álmatlan éjszakákat és álmos munka helyi időszakokat okoz sok foszirajongó férfi embernek. Pontosan 8 óra van. Jó reggelt a Best FM rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
4: Kia. Movement that inspires.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Gingár Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: 40%-os akció a Papoptikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Papoptikában. A Batthyány utca 10 alatt.
7: Ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
8: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetorta gyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszer bemutatója vár mindenki.
7: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu.
9: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
10: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a Pocsai Esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
10: Sikeresen zárult az Agora Tudományos Élményközpont és az Emerson NI közös pályaorientációs programja, olvasható a Dehíren. A Watch projektben idén több mint 60 középiskolás vett részt, akik csapatok

0: Ban dolgozva robotokat, játékokat és más intelligens eszközöket terveztek és építettek. A projekt zárón 13 fejlesztést mutattak be, köztük egy kétszemélyes reflex játékot is. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, Debrecen célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken. Az 5 éve futó programban eddig több mint 250 diák vett részt. Az idei évadot a Debreceni Egyetem 3 kara is támogatta, erősítve az oktatás és a vállalati szféra együttműködését. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsőde. A Hajdubjari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a Gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A görögkatolikus bölcsőde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jólétének megteremtése közös felelősségük, olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a HAON-on. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
1: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Egyébként az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol érett korokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket.
2: Magyarországon az apák napját minden évben június 3. vasárnapján ünneplik, és ez a jeles nap idén a most következő vasárnapra, június 21-ére esik, úgyhogy nem csak a csillagászati nyár indul el a nyári napfordulón, hanem az édesapákat is, az apákat is ünnepeljük. Hát jó egészséget kívánunk magunknak és önöknek. Időjárás előrejelzés.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen. Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
0: A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, északkeleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a csúcs.
2: Jaja, péntektől jönnek a 30 fok feletti hőmérsékletek, és érkezik a nyár következő forró néhány napja, igazi hőhullám, szerintem az első ilyen komolyabb. Andikám, nem te voltál az első, aki jelezted, de tudjuk, hogy még aktív neked köszönhetően a Szabó Kálmán.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
2: Mármint a Szabó Kálmán utcai Trafibox, és ugyanez igaz a Budai Nagyantarra, és az Ozmán utcán továbbra is csak óvatosan. Mikepércsi úton, a hosszú pályállagazás környékén is, és a 35-ösön is Trafipax. Jó utat kívánunk mindenkinek!

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: A Best reggellel.
2: Jó reggelt kívánunk a Best reggellel, és hamarosan a névnaposainkkal folytatjuk június 17-én szerdán. A 104,6 MHz-en időközben véget ért az Ausztria-Jordánia labdarúgó mérkőzés, aminek aztán végül a hosszabbításban 3-1 lett a vége. Tibikém, köszönjük, hogy ennyire figyelsz. Még aztán jó sok időd van. Így a meccseket nézegetni munkaidőben, vagy pihensz? Hát akár a pihenéshez, akár a munkához is csak a Best FM. A telefonszámunk 500-540, SMS, Viber számunk a 30-933-1046. De ha éppen ma Laurákat, Alidákat, vagy Alinákat akarnak nevezni a névnap sorsolásra, azt tudják, ugye, hogy az előző kontaktokon nem lehet. Csak és kizárólag a bestfmdebrecen.hu-nál.
1: Köszöntjük Alida nevű hallgatóinkat! Az Alida női név, a német eredetű Adelheid rövidülése, jelentése nemes természetű. Rokon nevei Adél, Adelida és Aletta. Legismertebb viselője névnek Alida Valli színésznő és természetesen önkedves Alida, aki a rádiót hallgatja.
2: Alida, Alina és természetesen önkedves Laura. Ön is ünnepel ma.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Laura nevű hallgatóinkat. A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párja. A Laurenciának rövidülése, jelentése babérfa, babérkoszorú. A név legismertebb tulajdonosa Csolyági Laura, Vörös Marti Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekesnő, és nem utolsó sorban önkedves Laura, aki a rádiót hallgatja.
2: Laura Pausini, olasz énekesnő.

és Laura Brannigan, aki a 80-as évek egyik legjobb slágerével érkezik a Best FM-en 1984-ből. Ó, sajnos már nincs közöttünk, 2004-ben hunyt el, de tényleg 84-ben nem volt olyan slágerlista, ahol ne lett volna number one, a Self Control. Laurák, mi ezzel a dallal köszöntjük Önöket.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény. Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a fórum első emeletén.
3: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
13: Bárhol is vagy, ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

kanadai énekesnő Elena Miles dala 1989-ben készült, azért mégiscsak a 90-es évek elejének egyik nagy slágere volt, a Black Velvet, amit hát tulajdonképpen egy névnapostól hallhattak éppen a Best FM-en, hiszen ma Alina napja is van, úgyhogy Elena Miles-t köszöntöttük, és mindjárt köszöntjünk a születésnapos Kendrick Lamar, de előtte hadd jöjjön néhány programajánlat a Best FM-en. A hírekben Iccus már beszélt róla, meg tegnap mondtam én is, elindult az országos színházi találkozó. A mai program 10 órától kerek osztal beszélgetés, szakmai beszélgetés a Csokonai Fórum előterében, a Keenről és a Candidról. Aztán 5 órától nem, 4 órától igen, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Vörös Sándor Színház előadása a Csokonai Teátrumban. Ma nyílik meg este 7 órától a Simor Ottó 100 kiállítás, és 8 órától pedig a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében a Kárpát-aljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház, valamint a Győri Nemzeti Színház előadása a Revizor látható majd. Lesz koncert is, mégpedig szabadtéri, hiszen zárják az évadot kiváló muzsikusaink és énekeseink, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus diátadóval egybekötött zenés évadzáró ünnepsége ma délután 4 órakor lesz. A helyszín pedig, ahogy általában mindig, most is a hal köz. Jó szórakozást kívánunk a programokhoz. És igen, Kendrick Lamar ünnepli ma 39. születésnapját. Jöjjön egy szubjektív top 3 tőle. A harmadik helyen Taylor Swift-tel a

Grammy díjas amerikai rapper Kendrick Lamar egy híján 40 esztendős ma. Nem kérdése, a legnépszerűbb dala Sia-val a The Greatest.

Thank you.

0: Tudtam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Az önök hangja.

0: Dario G, 10 perccel 9 óra előtt a Best FM-en. Hello Robi, köszönjük a bejelentkezésedet, 4-es számú főút, téglási lehajtó, benzinkó, trafipax, fehér Opelből a 60-as táblát figyelik. Több helyen kint vannak a rendőrök szondával, vasárnapig tart a Roadpol akciója, drog és alkohol, alkohol és drog, és volt két aktív trafiboxunk is. A hallgatók nagyon aktívak voltak ma reggel, köszönjük, jár majd egy pizza valakinek a következő órában, érte? Budai Nagy Antal és Szabó Kálmán utca, itt voltak aktívak a boxok. Na és akkor 17 éve annak, hogy a magyar mozinéző gyerekek is megismerkedhettek Phil-lel, Stu-val, Ellen-nel és mondjuk Doug-gal, na melyik franchise első részét mutatták be 2009. június 17-én a hazai mozik is.
1: Gender! Mike Tyson!
2: Figyú, most jön a

0: Tyson urat érdekelni, hogy került a tigrise a fürdőszobátokba.
1: Úgyhogy várjunk, ne haragudjon, ezt nem kellett volna. Nagy rajongója vagyok, amikor kiütötte Holmes-t, az nagy...
0: A lényeget.
1: Festéklemosót ittunk, semmire sem emlékszünk.
2: Így van. Elég balhés éjszakán vagyunk túl, nem találjuk a barátunkat. Ha meg akar ölni, csak rajta, mert bűzisten leszarom.
1: Miket beszélsz ebben?
2: Mondom, hogy leszarom.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most.
3: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: Aztán Aloe Black-kel, aki duplázni fog a következő órában, egyrészt ezért. I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Hey, hey. Well, I need dollar, dollar, dollar, that's what I need. Másrészt azért, mert 13 éve, hogy megjelent Avicii debütáló kislemeze. So wake me up when it's all over, when I'm wiser. És ezt is Aloe Black énekli majd, Wake Me Up. Na ébresztő Debrecen, érkezik is a Blue a 104,6 MHz-en. Mégpedig a Szubjektív Top 3-mal. És mielőtt kiderülne, hogy ki lesz a mai reggeli informátorának járó pizza, és a születésnapi torta, még Eric Mosambani, az angolna is a medencében merül majd.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden Fa iskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden Fa iskola. Nézd be, megéri!
3: Balmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egész napos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
2: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, istar.hu.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en.
6: Megkezdődött az országos színházi találkozó Debrecenben, közepes az idei akác termés, és korszerű közösségi tér, illetve megújuló hivatal épül Mikepércsen. Szilágyi Jézus vagyok.
5: Hírek a Best FM-en.
6: Megnyílt az országos színházi találkozó Debrecenben, a házigazda a jubileumi évadát ünneplő Csokonai Nemzeti Színház. A június 21-ig zajló seregszemlén 14 versenyelőadás, 7 nagyszínpadi és 7 stúdióprodukció várja majd a közönséget. Vadász Dániel igazgató a megnyitón hangsúlyozta, Debrecen egy hétre a magyar színházi élet központjává válik, ahol a szakma, a közönség, a hagyomány és a megújulás találkozik. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetések, kiállítások és családi programok is színesítik a rendezvényt. A nyitónapon bemutatták a debreceni operaénekes legenda Tréfás György életéről szóló kötetet is. Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetem

0: Mel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, fejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Közel 500 milliárd forintos fejlesztéssel újul meg Mike Pércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a hivatal pedig továbbra is az épületben működik majd külön bejárattal.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Felhők zavarhatják a napsütést, keleten, észak-keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.

0: A dal, amelyről csak szuperlatívusokban lehet beszélni, hiszen 1987-ben 25 országban volt listavezető Rick Astley.
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
0: Igen, a 80-as években a Stokétkon Waterman triónak, szerző triónak köszönhetően óriási évet futott be a pályája, és még ma is aktív, a fénykorában mintegy 40 millió lemezt adott el világszerte, és én, ahogy először hallottam ezt a dalt, 86 környékén, én azóta imádom, remélem, hogy önöknek is kellemes perceket okozott. Nem annyira kellemes most a Vértesi úti, pontosabban a gázvezetékúti vasúti átjárót illetően. Kapom is az üzenetet Judittól. Azt írja, hogy a Vértesi úti cementgyárnál, akkor ez a második sorompó, ugye? A második vasúti átjáró, hogyha az István út felől tetszenek érkezni, mert az első maga ott a Vértesi úti. Egy vonatszerelvény jó pár perce elzárja az átjárót. Ó, hát igen, én is jártam már úgy. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett várni, mert hogy ide-oda tologatták az átjáróban a vonatot, és amikor én egyszer nagyon rohantam, emlékszem, Derecske felé kellett volna időben odaérnem, tavaly nyáron vagy mikor is, hát akkor legalább 15-20 percig ott kellett várni, amíg eldöntötték, hogy most előre vagy hátra. Baromi hosszú szerelvény volt, tehervonat, és hát az blokkolja most talán éppen még mindig a vasúti átjárót. A Vértesi úton, pontosabban a gázvezetéken. Türelmet, türelmet és figyelmet, mert ez a Best FM. Érkezik a Subjektív Top 3, a Blue együttestől. A harmadik helyen nálam a You Make Me Wanna.

második, az együttes első nagy slágere, az All Rise. Jó nagy ugrás! A 80-as évek második fele után érkezik a 2000-es évek eleje, amikor is megalakult az angol fiú formáció, a Blue együttes, a mai születésnapossal Lee Ryan-nel, aki az egyik énekese volt a csapatnak, 43 esztendős egyébként ma, a number one nálam, a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 20-án neked is ott a helyed a múzeumok éjszakáján. A Csonka templom, a Déri múzeum, a Modem, a Nagy templom, a Református kollégium és még sok más helyszín vár izgalmas programokkal a nyár legmenőbb estéjén. Közel 100 program, köztük kortárs művészet, titkos múzeumi raktártúrák, interaktív fegyverbemutató, slam poetry, tűzzsonglőrök, templomburger és éjféli orgonazene egyetlen különleges éjszakán. A gyerekeket kalandjáték, kézműves programok és alkotások várják városszerte. Kultúrára fel! Töltsük meg június 20-át művészettel, élményekkel és felfedezésekkel. Részletek és jegyvásárlás a résztvevő intézmények oldalán és a helyszíneken.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
7: Hi, this is Craig David.
8: Hey, this is Kylie.
9: Király Viktor vagyok.
10: Hi, this is Madonna.
11: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
5: Ez a Best FM.
12: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: És az I Need a Dollar 5 perccel 3:40 előtt. Azt mondtam, hogy Aloe Black duplázni fog ebben az órában. Teszi ezt azért, mert a következő kislemezben is ő működik közre. Ami egyébként Avicii debütáló kislemeze volt a True albumról, a Wake Me Up, és pont 13 évvel ezelőtt jelent meg. Itt vagyok, eltűntem, remélem az éterben maradtam. Két közlekedési információ gyorsan. Judit írja, hogy minden oké most már a gázvezetéken, tudják, a második sorompó, hogyha az István út felől tetszenek jönni, ott tologatták ide-oda azt a hosszú szerelvényt, ami végleg elhúzott onnan, úgyhogy most szabad a pálya, már engedik a forgalmat, köszönjük a visszajelzést, Judit. És itt van Andi is, aki pedig egy újabb tüdőkapacitás vizsgálatról jelentkezik be a Bánki úton, a Panoráma kereszteződésnél. Köszönjük szépen, Andrea, neked 500-540 és 39-33-104-6. Ami a tüdőkapacitást illeti, az ugye nagyon fontos egy úszónál, egy sportúszónál. Például Eric Mosambaninál, akit angolnának is hívtak, és aki hát akkor írta be magát a sport történelemben, amikor a 2000-es olimpián megmutatta, hogy mit tud 100 méteres gyorsúszásban. Ó, Knézi Jenő, a felejthetetlen Knézi Jenő. 58 éves volt, amikor 2003-ban itt hagyott bennünket, és ennek bizony már 23 esztendeje. Na de ami megmarad az utókor számára, tudják, mi következik most, ugye?
1: Ezt megvernéd, azt hiszem, Dávid, de még lehet, hogy én is. Nézd már oda, beszalás. Hát ilyet, ezt föl kéne venni, gyerekek. Ezt tedd el izébe, ezt tedd el egy humorosba. Tedd már meg nekem, hogy ezt fölírod, jó? Hát ez beszalás olimpián, hát ezt én is megúszom. Hát ez hihetetlen. Hát hihetetlen. És akkor a tapsot fog kapni, hát ez óriási. Óriási. Szegény 50-ig nem bír elérni, nézd oda, nézd oda, nézd oda, meghal a pasi. Óriási, hát ez óriási. Hát hihetetlen. Hát nem, visszafelé megy a gyerek, hát én beszarok, hát ilyet.
0: Drága jó Knézi Jenő, nyugodjon békében. És nyugodjon békében Avicii is. 28 éves volt, amikor 2018-ban itt hagyott bennünket.

0: Charlie, Love Noise és Mental Theo kettőjük közül ma a születésnapját éppen Mental barátunk ünnepli. Ennek a nagyszerű slágernek az előadója 58 esztendős lett. A Wonderful Days című dal egyik prezentálója. És most Morvai Szűcs Enikővel prezentáljuk a mai születésnapi tortát és az arra esélyeseket. Szervusz, Enikő!
1: Szia, Laci! Ez is valakinek egy születésnaposnak Wonderful Day lesz biztosan, aki megnyeri majd a cukrászda tortáját. Kanyó Zsolt ünnepel. A családja azt írta nekünk, hogy egy kicsit később fognak együtt ünnepelni, viszont kedves Best FM, annyi minden jó történt mostanában Zsoltival, de azért velünk meg egy születésnapi tortával sokkal szebb lenne a mai napja. Milyen kedvesen tudnak nekünk írni a hallgatók, nem? Hogy kedves Best FM, léci, léci!
0: Mindent elkövetnek, minden praktikát bevetnek. Na, és a felesleges egy emelettel feljebb Fortuna Isten asszonyát kell kopogtatni.
1: Pontosan, ez nem rajtunk múlik, de a sorsoláson mindenféleképpen részt vesz Zsolt. Aztán ünnepel Círják Péter, a nővére köszönti. Ő horgász, hentes, disznóvágó specialista, és még torta rajongó is egy személyben. Hát Péter, ez mind te vagy. Boldog születésnapot neked is. Aztán Bagamér Sándor is ünnepel, a gyermekei és a felesége köszöntik. A világ legjobb apukája, nagy futball rajongó. Húha, hát akkor az elkövetkezendő egy hónap, ami már ugye elkezdődött június 11-én, az neki most szerintem olyan lesz, hogy akkor elveszítette a család.
0: Ja, megkérjük, hogy segítsen nekem, jó? Meg igen. A reggeli sportszerkesztő én lennék ilyen mondva csinált, úgyhogy jöhetnek az infók a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban.
1: Abszolút, is. Sándor ünnepelő is. Aztán Asztalos Gábort is köszöntik, Kereszt anyukája 18 éves lett a mai napon, Kis Csillát pedig a kis család köszönti. Tudjuk, hogy ma ez a te napod, és reméljük, hogy megnyered a tortát, ami Kárpótól azért, hogy nem lehetünk ma veled ezen a csodás napon. Kívánjuk, hogy legyen szuper. Hát mi is ezt kívánjuk, Csilla. Aztán Mimóka is ünnepel, 55 éves lett, Wolf Juditot pedig Böbe köszönti. Ő egyébként nemrég ment nyugdíjba, mint szülésznő, egy önzetlen segítőkész. Nagyon-nagyon kedves hölgy, Judit, ezt írta nekünk a barátnője. Csuka Alexandrának is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, egy igazán életvidám csajszi, aki utálja, ha Alexandrának hívják. Laci, ezt csak neked mondom, hogyha esetleg
0: köszönöm.
1: Őt hívnád.
0: Köszönöm a figyelmeztetést.
1: Aztán Feketéni Elzsók is ünnepel, 70 éves lett a mai napon, Kovácsné és Műger Marianna, őt Julika és Feri köszöntik, Rácz József is, az ünnepeltek között van Lakatos János és Balog Alexandra, viszont a Monami kávézó és cukrászatortáját csak egy valaki vihet el, és már is kiderül, hogy ki az.
2: Igen, tessék, Dúl Sebestyén.
0: Hello, Sebestyén. A holnap dolgozójával beszélünk, ami a Szavép Kft-t illeti?
2: Hát, fogalmazhatunk úgy is.
0: A kollégák így fogalmaztak. Azt mondták, na, hogy hát, önkedves Sebestyén a csapat legfiatalabb tagja. Mondhatni, ami saját bejáratú Mac mesterünk. Rosszat sejtek, Sebestyén.
2: Hát,
0: milyen utánozhatatlan megoldásokkal tudja megörvendeztetni a sokat látott szakértő kollégákat?
2: Minden. A hülyeségtől az okos megoldásig.
0: A hülyeségtől az okos megoldásig. És mire van inkább szükség a Szavép Kft-nél?
2: Itt az okos, precíz megoldások.

0: Tán csak nem elárultad a kollégáknak, hogy milyen nap van ma Sevestjén?
1: Hát, tudták maguktól. Már reggel úgy fogadtak itt, a családi környezet van nálunk.
0: Sőt, már tegnap gondoltak rád, amikor beneveztek Debrecen kedvenc rádiójának a születésnapi torta sorsolására.
1: Nem is gondoltam volna.
0: Ez egy igazi meglepetés, kicsikét magukra is gondoltak, mert hogy abból a málnás brownie tortából, amit a Molnami kávézóban és cukrászdában készítenek ma neked, hát abból ők is részesülhetnek.
1: Biztos is, hogy kapni fognak belőle, és együtt fogjuk elfogyasztani.
0: Minimum 2 extra szabad nap a születésnapod alkalmából Sevestjén. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Best FM. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon-nagyon szívesen, és nagyon szívesen azt a pizzát is, amit a reggel informátora nyert, informátorai, ó, hát Tibi és Máté nemcsak, hogy lelkes szavazói a reggeli villám voksnak, hanem hogy már nálam járnak, akkor még közlekedési információt is mondanak. Úgyhogy kedves Tibi és Máté, ti lettetek ma a Melans pizzájának boldog tulajdonosai.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 órakor starttól a szerda délelőtt a Crowded House dalával. Don't dream it's over. Ó, csak reggel ér véget. A zenei folyam nem érkezik Ray a Best FM-en. És majd a Starship is sem.

0: Szép napot mindenkinek a Best FM-en.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan megkísélmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyél részese egy újabb incsiklandó megkísélménynek.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliját. Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
4: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt.
5: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
4: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
7: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetést sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
6: A DKB fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a Dehíren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabolcs, a DKB vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan figyelik az utazási szokásokat és szükség esetén változtatnak a menetrenden. Jövőre egyébként 15 új csuklós busszal bővül a járműpark, ami segítheti a kapacitás növelését. Pap László polgármester hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása jelentős költséget jelent a városnak, ugyanakkor a lakossági igényeket folyamatosan mérlegelik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azt teljesíteni. 30 év

0: De már, hogy átadták a Tóth Árpád gimnázium jelenlegi korszerű épületét Debrecenben. A beruházás a központi költségvetés 600 millió forintos és az önkormányzat 735 millió forintos hozzájárulásával valósult meg, emlékeztet a Dehír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumává vált, több mint 1100 diákkal. A TÁG rendszeresen szerepel az ország legjobb gimnáziumai között, és többek között biológia, kémia, valamint angol-német tagozatával is ismert. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen szervez víradást Hajdúbiharban. Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban több napon át hosszabb nyitvatartással várják az önkénteseket. Emellett a látássérültek regionális egyesületénél és más városi helyszíneken is lehet vért adni. A régióban pedig Hajdúböszörményben és Bagamérban is lesz véradás, pénteken pedig több vállalati helyszínen is fogadják az adományozókat. Szombaton majd Balmazújvárosban is várják a véradókat, olvasható a Haonon. A következő napokban felhők zavarhatják a napsütést, és főként a keleti ország részben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél pedig több helyen megerősödhet. A hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Csütörtökön 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.
1: Zenék. Változatosan. Best FM.

Natasha Bedingfield és az Unwritten, mióta megnéztem egyébként az Imádlak utáni című filmet, azóta folyamatosan ez a film jut eszembe erről a darról. Ez szólt itt a Best FM-en a szerda délelőttben a 104.6-on. Peti pedig jelezte nekünk, hogy Józsa után a mélyvölgynél a szokásos helyen dolgoznak a rendőrök, ott tehát trafira lehet számítani. Itt a Best FM-en pedig a legnagyobb zenei kedvencekre, hiszen ez a zene rádiója, a következő 4 órában pedig Morvai Szűcsenikő a mikrofonnál.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
4: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe. Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9. A gyógyszertár mellett.
5: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónai Mirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
6: A Best FM.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ne avatkozzon bele mások gondjaiba, különösen most. Kerülje a rossz indulatú pletykákat és töltsön több időt a barátaival, figyeljen a szeretteire. Mika, ne akarjon túl gyorsan végezni mindennel, lassítson egy kicsit, mások bonyodalmaiban ne keveredjen bele, törekedjen a harmonikus légkör kialakítására. Ikrek, kerülje a kétes ügyeket, a gyanús embereket, mint például a házaló árusokat, ne hagyja magát becsapni. Rák, most kevésbé feszült a hangulata, a mai nap kedvez az új elképzeléseknek, a jelentéktelen dolgok hirtelen fontossá válhatnak. Oroszlán, nem csak azt számít, mit tesz, hanem az, hogy mennyire képes feloldani környezetében a feszültséget, ha ön politizál, könnyen felveheti a napraforgó szerepét. Szűz, hivatásában olyan támogatókat nyer meg, akik megfontoltak és hosszú távon segítik önt, túl sok felelősséget hajlamos azonban felvállalni. Mérleg, partnerével való kapcsolata lassan forduló ponthoz érkezett, bizonyára az lenne a legkényelmesebb, ha együtt tudnának maradni, de ez jelentős áldozatvállalást igényel. Skorpió, többet ígér, mint amennyit teljesíteni képes. Hitelezői ezt észreveszik, és elfordulhatnak öntől. Szerencsére még időben ráébred, hogy a kimondott szónak is súlya van. Nyilas. Nincs jó paszban. A mai készhez kapott hivatalos levél is inkább bosszúságot okoz, mint örömet. A legjobb lenne elfelejteni az egészet, de nem lehet. Vag. Ne hagyja, hogy múltbéli érzelme felbosszantsa. Semmiségeken ne vitatkozzon, azzal úgy sem old meg semmit, törekedjen a harmóniára. Vízöntő, ne a rossz dolgokat tartsa szem előtt, és ne kergessen illúziókat, arra ügyeljen, hogy apró megjegyzéseket ne vegyen személyes támadásnak. Alak, munkájában törekedjen a nagyobb hatékonyságra, de ne pazarolja el az erejét fölöslegesen, párjával fogadják el egymás véleményét.

A Magna Cum Laude és a Pálinkadal szólt itt a Best FM-en a 104.6-on a szerda délelőttben. Talán körülbelül 2 hónappal ezelőtt említettem a hallgatónknak, hogy ott azon a helyen, ahol mi élünk, 2 oldalt is, tehát hogy igazából, ha jobbra nézek is, van egy gólyafészek, és hogyha balra nézek is, van egy gólyafészek, és pont tegnap csodáltuk meg a férjemmel, hogy az egyik gólyafészekben van 2 kis gólya, a másikban pedig 1. Egyelőre ők nagyon későn kezdtek bele egyébként a költésbe, úgyhogy későn is keltek ki a kis gólyák. Viszont a legtöbb helyen a nagyobb gólyák nevelkednek már a fészekben, de azért még most is előfordulhat, hogy egy-egy fiatal gólya sajnos kiesik a fészekből. Szóval szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogyha esetleg gólyafészek közelében lakik, vagy arra jár, akkor mindig nézzünk rá egy kicsit a fészek alatti területre, mert akár sajnos előfordulhat az is, hogy egy gólyafiókát találunk ott, és minél előbb segítséget kell kapni, mert a madárnak sérülései lehetnek, kiszáradás, és hát persze a ragadozó támadásának is ki lehetnek téve. És hát ilyenkor ugye Debrecenben és Hajdú-Bihar megyében a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány munkatársait kell értesíteni, ők tudnak segítséget nyújtani. A Facebook oldalon is megtaláljuk a hivatalos telefonszámukat, a hivatalos weboldalukon is megtaláljuk a telefonszámot, és ilyenkor a szakemberek is mindig arra kérik a lakosságot, hogy ha bajba jutott gólyát látunk, vagy kiesett gólyafiókát találunk, akkor ne hagyjuk magára, hanem azonnal értesítsük a madármentőket. Egy gyors bejelentés akár egy fiatal gólya életét is megmentheti. Úgyhogy szerintem jó, hogyha ilyenkor figyelemmel járunk. Egy azt, szerintem nagyon-nagyon jó nézni. Nekünk például nagyon csodálatos volt végignézni azt, ahogy heteken keresztül építették a gólyafészket, és hát úgyhogy maximálisan figyeltünk arra, hogy ők biztonságosan neki tudjanak vágni a költési időszaknak, már hogyha úgy döntöttek, hogy most először fognak oda fészkelni, hiszen mind a 2 gólyafészek, ami ott van a környékünkön, az idei első, és eddig soha nem volt még ott, úgyhogy mi speciál nagyon-nagyon örültünk, és valahol kicsit érezzük is a felelősségünket, hogy figyeljünk rájuk, úgyhogy én azt tudom tanácsolni mindenkinek, aki hasonló helyzetben van, hogy ők is legyenek figyelemmel, és segítsünk nekik, hogyha kell. Az Uptown Girl érkezik a folytatásban.

Bogi és a fő Sorright, ez szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Az útinformációk folyamatosan érkezhetnek nekem. Amit tudunk ugye eddig az utakról, hogy Józsa után a Mélyvölgynél dolgoznak a rendőrök, ott trafira lehet számítani, illetve ugye péntekig folyamatosan nagyobb ellenőrzéseket tartanak az utakon a rendőrök, a bódult és ittas állapotban lévő vezetőket próbálják meg kiszűrni. Nos, és ugye az előbb a gólyákról volt szó, hogy a költési időszak után ugye most már azért nagyon-nagyon sok kis gólya van a fészekben, és akkor figyeljük a fészek környékét. Ezzel kapcsolatban írt nekem egyébként az egyik hallgatónk, Norbi, hogy sokszor a szülők dobják ki a kis gólyákat, mert nem tudják etetni, ha nincs elég élelem a környéken. Igen, egyébként ez is maximálisan igaz, mert hogy a fehér gólyáknál a szülők néha kidobják a nagyon gyenge, vagy esetleg beteg fejlődésben elmaradt gólyákat, különösen akkor, hogyha mondjuk kevés a táplálék, vagy túl sok fiókát kell ugye felnevelni. Ez bármennyire is drasztikusan hangzik, sajnos természetes szelekció. Ugyanakkor nem minden földön talált gólya ilyen eset. Kiesett erős szél miatt, egy testvérrel való tülekedés közben, vagy akár egy rosszul sikerült mozdulat következtében is. Ezért nem lehet ránézésre egyébként biztosan megállapítani, hogy a szülők szándékosan dobták-e ki, vagy baleset történt-e. Illetve igazából nekünk nincs is tisztünk ezt eldönteni, tehát mindenféleképpen fontos, hogy segítsünk. Egyébként Norbi is azt írta, hogy sok helyen idén később keltek ki a kicsik, és még most is megy a természetes szelekció, ezért érdemes figyelni. Valóban ez így van, mert ugye, hogyha a gólyaszülők azok, akik kidobják őket, a beteg, gyenge, fejlődésben elmaradt fiókákat, vagy tényleg az élelem hiánya miatt, akkor valóban a mi felelősségünk, hogy figyeljünk arra, vagy hogyha tényleg a fészek közelében felfigyelünk a kis morajokra, akkor tényleg azonnal lépnünk kell. Éppen ezért ugye a természetvédők is pontosan ezt kérik, hogy azonnal értesítsék a szakembereket, a Hortobágyi Madár Kórházat speciál most így a mi esetünkben. Köszi szépen, Norbi, hogy jelezted ezt is nekünk, és valóban maximálisan így van.

0: Pontosan 11 óra van, úgyhogy Presser Gábor dalával zártuk ezt az órát, és mutatom a következő óra zenei kedvencét, amivel indítjuk majd a hírek után. Freed from Desire mindjárt itt a Best FM-en. És ha valaki még az utolsó pillanatban szeretné nevezni a házassági évfordulósokat vagy a névnaposokat, akkor most még gyorsan megteheti www.bestfmdebrecen.hu.
1: Ezzel a dallal folytatjuk.
2: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a Pocsai Esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeresen zárult az Agora Tudományos Élményközpont és az Emerson NI közös pályaorientációs programja, olvasható a Dehíren. A Watch projektben idén több mint 60 középiskolás vett részt, akik csapatokban dolgozva robotokat, játékokat és más intelligens eszközöket terveztek és építettek. A projektzárón 13 fejlesztést mutattak be, köztük egy kétszemélyes reflex játékot is. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, Debrecen célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken. Az 5 éve futó programban eddig több mint 250 diák vett részt. Az idei évadot a Debreceni Egyetem 3 kara is támogatta, erősítve az oktatás és a vállalati szféra együttműködését. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsőde. A Hajdúbjari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a Gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A görögkatolikus bölcsőde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jólétének megteremtése közös felelősségük, olvasható a Hajdúdorogi Főegyház megye honlapján. Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a Haonon. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
4: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
2: Egyébként az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol érett korokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, északkeleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a csúcs.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskerti.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
1: A hírek

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fennutazási irodában. Vár utca 14/B. Neckermann-Debrecen.hu.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Itt a kánikula és nincs klímád? Látogass el új debreceni szaküzletünkbe, Ginger Hungária Kft. Minden, ami épületgépészet. Debrecen, Ebreskert utca 9, a gyógyszertár mellett.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: A reklám után újra.
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hey, this is Justin Timberlake.
12: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
13: Hello, I'm Phil Collins.
8: Bárhol is vagy, ott van veled
9: a Best FM.
8: A Best FM.
9: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
14: Na most éljek. A klasszikusai után az én zeném. Ősz minden fire, oké? Okay? Nagyon ütős lesz. Na, kicsit más, ugye?
15: Az biztos, egész más.
14: Ugye? És most ne hívjon, nem felelek. Nézd! Nem felelek, magamért se. Beindultam.
9: Egy filmzene most
8: a

Az Életre való című film betétdala szólt itt a Best FM-en a 104.6-on. Számomra egy nagy kedvenc, és szerintem nagyon-nagyon kevés ember van, akinek nem csalt könnyeket a szemébe valamelyik jelenete a filmnek. Nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, én azt gondolom, emberiségből, vagy emberileg, mindenféleképpen én úgy érzem. De egyébként minden egyes kockájában van valami, ami úgy elgondolkodtat. És hát ezért, hogyha végig gondoljuk egy kicsit, akkor szerintem nagyon kevés olyan film van mostanában, ami elé úgy ülünk le, hogy a végén majd, amikor felállunk, akkor átgondolkodunk, hogy húha, mi is történt most itt a filmvásznon. És tényleg kíváncsi lennék arra, hogy az utóbbi időben kinek volt olyan film, ami elé így leült, és utána csak így gondolkodott, hogy húha, ez most nem tudom, hogy mi volt, és hogy ezt nekem így össze kell rakni, vagy esetleg lelkileg, mentálisan, bárhogyan. Nem az, hogy megviselte, csak megérintette. Mert nagyon-nagyon kevés film készül szerintem mostanában ilyen, ami úgy kicsit elgondolkodtatja az embereket. És nem azt mondom, hogy most gond az, hogy sok a vígjáték, vagy sok a romantikus film, mert legyenek ezek is, de ezek egy ilyen kis, nagyon kis lighty, kis limonádi filmek. Kellenek azok is, amik elé úgy ülünk le, hogy alig várjuk, hogy mi lesz a következő képkocka, és a végén pedig hosszasan beszélgetünk róla, hogy mi is történt. Úgyhogy tippeket adhatnak nyugodtan ezzel kapcsolatban. Lady Gaga dala közben, ez már az Alejandro a folytatásban.

Ez Florescot, itt a Best FM-en a 104.6-on, és nagyon-nagyon sok üzenet érkezett azzal kapcsolatban, hogy milyen filmeket tudnának ajánlani a hallgatók, ami hasonló egy kicsit az életre valókhoz, tehát amin úgy elgondolkodunk, amin úgy beszélgetünk, és máshogy látjuk utána a világot. És van egy film, ami egyébként, hát szégyen, hogy nem jutott eszembe, pedig ezt sírás nélkül konkrétan nem tudom végignézni, és szerintem nincs is olyan ember, akit ez ne érintene meg, ez pedig nem más, mint a Boldogság nyomában. A 2006-os film, ami William Smith egyik legmeghatóbb és legőszintébb alakítása. Egy olyan férfi bőrébe bújik, aki hajléktalanságból küzdi fel magát a sikerig. És azért is annyira különösen szívszorító, mert Will Smith valódi fia, Jaden játssza a kisfiát, és a történet bemutatja egy apa végtelen szeretetét és hitét abban, hogy a nehézségek után jobb idők jönnek. Fú, hát ez tényleg egy olyan film, hogyha valaki még ezt nem látta, és azt érzik, hogy most nagyon-nagyon nehéz helyzeten megy keresztül az életében, vagy egy nagyon nehéz életszakaszban van, akkor ajánlom, hogy ezt mindenféleképpen nézze meg. Aztán többen jelezték nekem, hogy a Halál soron Stephen King azonos című regénye alapján készült a 96-os Halál soron, ami nem csak egy igazán megrázó börtöndráma, hanem egy nagyon mély spirituális és erkölcsi utazás is. Ezt is érdemes lehet megnézni. Aztán Réka írta nekem az Időről időre című filmet, egy időutazás témáját dolgozza fel. Érdemes ennek egy kicsit utána járni, hogy pontosan miről is szól. És Peti meg a Holdköltők társaságát írta. Valamint többen jelezték nekem, hogy a Walter Mitty titkos élete is a Ben Stiller főszereplésével készült 2013-as film, ami bizonyíték arra, hogy nem csak a drámák, hanem akár egy ilyen könnyebb műfaj, akár egy vígjáték esetében is képes lehet arra, hogy átformálja a világról alkotott képünket. Érdemes lehet tehát ezt is megnézni. Viszont ha ezek közül szeretnének választani, akkor számomra a top 1, amit mindenféleképpen nézzenek meg, az a Boldogság nyomában. Tényleg, hogyha nem látták még. Viszont arra is készüljenek fel, hogy ez nem egy ilyen kis laza, délutáni popcornos mozizós, hanem ez mi érzelmekkel teli. De higgyék el, hogy nagyon sok mindenkit ráébreszthet arra, hogy az életünket tényleg meg tudjuk.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Kapitak infón van, létavértesen, hogy jövünk Debrecenben, a vasúti sín mögött készülnek fotók.
0: Te is lehetsz a Best FM trafivadásza. A forró drót 500-500.

0: után én már lazán hangolódok a déli kívánság műsorra, mert hogy nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam már most, és még jöhetnek folyamatosan, hiszen még el sem kezdődött. 500-540 itt lehet nekem csörögni, vagy akár 39-33-104-6 itt lehet nekem írni a kívánság műsorral kapcsolatban. De előtte még...
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
0: Ünnepeljük a névnaposokat, ugyanis a mai napon a Laurák mellett az Alidák és az Alinák is ünnepelnek, de a névnaposok közül csak egy valaki viheti el a Menas Cukrászda nyereményét, úgyhogy sorsolunk is, gyorsan is nézzük, hogy ki lesz a nyertes. Más, mint Tóth Laura, boldog névnapot kíván a család, és sok sikert a holnapi szóbeli angol érettségéhez. Hát akkor Laura valószínűleg most nagyon-nagyon tanul, nem is biztos, hogy minket hallgat, de azért egy picit reménykedem benne, ugyanis a Menas Cukrászdába látogathatsz el másodmagaddal, akit el szeretnél vinni, akár majd a vizsga után, sütemény, kávé, egy kis frissítő, és hát most már reméljük, hogy akkor nyugodtan hátradőlve tudsz ünnepelni. Bízunk ebben, hogy így lesz. Laura, boldog névnapot! Okay.

0: 0630 933 146. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Megkezdődött az országos színházi találkozó Debrecenben, közepes az idei akác termés, és korszerű közösségi tér, illetve megújuló hivatal épül Mikepércsen. Szilágyi Jézus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megnyílt az országos színházi találkozó Debrecenben, a házigazda a jubileumi évadát ünneplő Csokonai Nemzeti Színház. A június 21-ig zajló seregszemlén 14 versenyelőadás, 7 nagy színpadi és 7 stúdióprodukció várja majd a közönséget. Vadász Dániel igazgató a megnyitón hangsúlyozta, Debrecen egy hétre a magyar színházi élet központjává válik, ahol a szakma, a közönség, a hagyomány és a megújulás találkozik. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetések, kiállítások és családi programok is színesítik a rendezvényt. A nyitónapon bemutatták a debreceni operaénekes legenda Tréfás György életéről szóló kötetet is. Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-Hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 000 tonna fölötti akácméz termet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Közel 500 000 forintos fejlesztéssel újul meg Mikepércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a hivatal pedig továbbra is az épületben működik majd külön bejárattal. Felhők zavarhatják a napsütést, keleten, észak-keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
3: Hogy a nyár mindig zavartalan legyen? Az időjárás jelentést a Kósza Profil, az árnyékolók, a szúnyoghálók forgalmazója és kivitelezője támogatja. kószaprofil.hu.
4: Célállomás
5: Debrecen.
4: Pozíció
5: 104,1

közben kaptam egy üzenetet Robitól, hogy sziasztok, szeretnék kérni magamnak és a páromnak egy dalt, akivel egyébként majd ünnepeljük a 9. évfordulónkat, legalábbis ami a házasságunkat illeti, egyébként már 15 éve alkotunk egy párt, és van egy közös kedvencünk, Kassa Tibi és Dér Henny közöse, ez annyira te, tökéletesen leír minket, úgyhogy mást nem is kell mondanom. Akkor Reginek szól a folytatásban itt a déli kívánság műsorban a következő kedvenc, és hívhatnak, mert éppen szabad a vonal, a kívánságvonal pedig nem más, mint az 500-500.

0: kívánság műsor, Best FM.
1: Szervusz, Gyuri vagyok. Nagyon szép napot nektek, szeretnék kérni egy jó kis számot, a Cranberry-től a Dreams. Mindenkinek, aki szereti.
0: Ó, azért ettől egy kicsit többet mondjunk, jó?
1: Na jó, akkor küldöm a kis feleségemnek.
0: Na látod, mennyivel jobb? És mit üzenünk neki, hogy hívják őt?
1: Katalin. Katica.
0: Katica?
1: Igen.
0: Mit csinál most Katica?
1: Hát most éppen ő főz oda bent, én meg kint dolgozok az udvaron.
0: És mind a ketten szigetelek. Hallgatjátok a rádiót? Ő is bent?
1: Igen,
0: tekint?
1: Majd szólok neki, hogy
0: jó,
1: hallgassa.
0: Okay.
1: Igen, most kapcsolja be.
0: Jó, rendben, köszönjük
1: hát
0: szépen.
1: Meg, megmondom mindenkinek, aki szereti, mert szerintem ez egy nagyon jó kis szám.
0: Jó, rendben, köszi, hogy hívtál. Szia, szia.
1: Köszönjük, további szép napot.
0: Neked is, szia.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Szép napot kívánok, Enikőzén Julika vagyok.
0: Üdvözlöm.
1: Szeretnék én kérni egy számot Kiskatinak a boltba, és egy barátomnak, jó?
0: Jó, rendben is.
1: Lehetne megoldani ezt, hogy a kökényatérlátó küldeném ezt a számot?
0: A nincs semmi másom?
1: Micsoda? Az a drágám, az az.
0: A nincs semmi másom? Jó, rendben.
1: Igen.
0: Akkor érkezik.
1: A boltba, most úgyis barátom itt dolgozik. Jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
2: Valami nem sikerült, szigetünk messze került, sehol nincs ma helyem, ezernyi arc mind idegen.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdú-Biharban. Szilágyi Ícus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
2: A DKB fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a D-Híren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabó

0: bevonásával valósult meg, emlékeztet a Dehír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumává vált, több mint 1100 diákkal. A TÁG rendszeresen szerepel az ország legjobb gimnáziumai között, és többek között biológia, kémia, valamint angol-német tagozatával is ismert. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen szervez víradást Hajdubiharban. Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban több napon át hosszabb nyitvatartással várják az önkénteseket. Emellett a látássérültek regionális egyesületénél és más városi helyszíneken is lehet vért adni. A régióban pedig Hajdúböszörményben és Bagamérban is lesz víradás, pénteken pedig több vállalati helyszínen is fogadják az adományozókat. Szombaton majd Balmazújvárosban is várják a víradókat, olvasható a Haonon. A következő napokban felhők zavarhatják a napsütést, és főként a keleti ország részben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél pedig több helyen megerősödhet. A hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Csütörtökön 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.
1: Hogy otthon mindig jó legyen a klíma, az időjárás jelentést a Kósa Profil, a minőségi ajtók, ablakok forgalmazója és kivitelezője támogatja. kosaprofil.hu.
2: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
2: Hívja az 500-541-et.
4: Yo man,
5: yo,
4: open up man.
5: Yo, what do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah,
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. A hívható telefonszám 500 540. 500.

0: Rádió FM Rádió kívánságműsor.
1: Szia, először Budai Pisti vagyok. Magamnak szeretnék kérni szintén a gyógyulásom elősegítésére, mert az egy kicsit még jobb kedvem legyen. Kovács, hát te egyet nekem a gyógyulásom érdekében.
0: Oké, rendben.
1: Szia, drága.
0: Épülj fel hamar. Szia, szia.
1: Oké, hello.
0: Pisti kérését tehát perceken belül teljesítem, aztán pedig jön majd Soroltának egy dal. Azt nem tudjuk, hogy kitől, mert hogy névtelenül kaptam egy üzenetet, hogy kedves Best FM, kérem játsszátok le a Fall of the Flow tavasz című számát, amit Soroltának küldenék a polgármesteri hivatalba. Úgyhogy a Pardograsz felvétele után ezzel érkezem. Sokszor

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
3: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
2: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: 40%-os akció a PAP optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveg lencsék most 40% kedvezménnyel a PAP optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Ajtó, ablak, árnyékolás, kózaprofil.hu. Ha kint tartaná a hőséget, a hideget, az esőt, a szúnyogokat, a gyanús alakokat, vagy ha éppen nyitna a világra. Kózaprofil. Ajtó, ablak, árnyékolás. Kózaprofil.hu.
9: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
9: A Best FM.

perccel járunk fél kettő után itt a Best FM-en, a déli kívánság műsor pedig még mindig zakatol, egy tankcsapda felvétellel megyünk tovább, ugyanis kaptam egy üzenetet, hogy szeretnék kérni a tankcsapdától egy dalt a Léger Maxos kollégáknak, úgyhogy nekik érkezik mindjárt. Üdv, egy névtelen kolléga, bár lehet, hogy nem nehéz kitalálni, ha esetleg ő most nincs ott. Egyébként kitartás nekik, ami még hátra van, ez is az üzenet része.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Jó napot, Pötyi Gábor vagyok.
0: Hello, Gábor.
1: A Bagosi Pletös, legyen az olyan ő címét a testvéremnek, meg barátaimnak. Jó mulatás a Campus Fesztiválnak.
0: A Campus Fesztivál azért még nem most lesz, de július 22-én az is tartol majd Debrecenben, akkor erre hangolódunk a következő pár percben. Olyan ő, hogy megáll.

kívánság műsor végéhez érkeztünk, úgyhogy a Come On Let's Go-val most már búcsúzom, egyébként ez Palika kérése. Az egy órás zenei maraton után pedig Balogh Vili érkezik. Jó volt együtt rádiózni ma is, holnap viszont már Szabó Anita vár mindenkit 10 óra után. Én még egy útinformációval szeretném búcsúzni. Ezt korábban Ernő is jelezte, és többen is írták nekem, hogy a Mikepércsi felüljáróról a Veselényi felé haladókat trafipax méri, csak óvatosan, figyelmesen és türelmesen az utakon, biztonságban érjen haza mindenki. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk ma is, hamarosan újra találkozunk az éteren keresztül. Morvai Szűcsenikő vagyok. Hello, hello!

0: FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a pocsai esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők.

0: a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken. Az 5 éve futó programban eddig több mint 250 diák vett részt. Az idei évadot a Debreceni Egyetem 3 kara is támogatta, erősítve az oktatás és a vállalati szféra együttműködését. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a Debreceni Szent Anna bölcsőde. A Hajdubiari Rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a Gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A görögkatolikus bölcsőde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jólétének megteremtése közös felelősségük, olvasható a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján. Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a HAON-on. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
1: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Egyébként az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol érett korokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, észak-keleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a
2: hírek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Kertet szépítenél? Most hatalmas akciók várnak a Veki Garden faiskolában, Debrecen és Józsa között. Veki Garden faiskola. Nézd be, megéri!
4: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
7: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
7: Ott van veled.
15: A Best FM.
7: A Best FM.

0: megkezdődött az országos színházi találkozó Debrecenben, közepes az idei akác termés, és korszerű közösségi tér, illetve megújuló hivatal épül Mikepércsen. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megnyílt az ország

0: Jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, fejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Közel 500 milliárd forintos fejlesztéssel újul meg Mike Pércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a hivatal pedig továbbra is az épületben működik majd külön bejárattal. Felhők zavarhatják a napsütést, keleten, észak-keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
2: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on. 3 óra elmúlt, hello mindenkinek. Jól áll önöknek ez a ma délután, pláne ha még egy csomó jó zenével is megtámogatjuk. Nem lesz panasz a felhozatalra. Jön majd a Mojo és a Lady, Kelly Clarkson és a Since You've Been Gone, a Chicago és a Hard to Say I'm Sorry. A többi legyen meglepetés. Kezdetnek pedig itt van Dr. Dre és a Still Dre.

FM, a 104.6-ot hallgatják, jó munkát mindenkinek, 3 perc múlva lesz délután 4:15, és kedves autósok, mindenki vegye ki az acélbetétet a cipőjéből, mert 4 fix trafipaxot fognak élesíteni holnap Debrecenben. Tehát ezek nem trafiboxok lesznek, amiben hol lesz sebességmérő, hol nem, hanem ezek fix 24 órában működő trafipax készülékek lesznek. Józsán az Elek utca 167/B-nél, szintén Józsán a Rózsavölgy utca 206-nál, Debrecenben a János utca 41 szám alatt, illetve a 48-as számú főúton Debrecen Nagycserénél, a régi orvosi rendelőnél, az Ételpontnál fogják ezeket üzembe helyezni. Tehát holnap már ezek működnek, 4 új fix trafipax a Debrecen és a környékbeli utakon. Ennek megfelelően közlekedjenek, vigyázzanak magukra. Mi viszont szágódunk tovább, jön Csodapista, vagyis Stevie Wonder.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
4: civisbeton.hu
3: A megbízható alap.
5: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda Művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zene erdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Szezonközi napszemüveg akció a Papoptikában. Tom Ford, Gucci és további topmárkák 30-50% kedvezménnyel a Papoptika szalonban a fórum első emeletén.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és sűrű napja van a Loki foci csapatának. Egyrészt ma kezdték el a felkészülést a következő szezonra, másrészt pedig ma az is kiderült, hogy kik lehetnek az ellenfeleink a konferencia ligában. Ugye a második selejtező körben csatlakozunk majd a küzdelmekhez. Az UEFA sorsolása alapján a máltai FC Marsaszlok és az örmény FC Punic párharcának győztesével fogunk játszani, tehát vagy máltai, vagy örmény ellenfelünk lesz. Egyébként a második selejtező kör odavágóját július 23-án és 24-én, a visszavágóját pedig július 30-án és 31-én rendezik. Tehát vagy máltai, vagy örmény ellenfelünk lesz a konferencia ligában. Ami viszont már biztos, hogy a Veszten jön Exvel és Ingrosso és a More Than You Know.

30-35, péntekre 32-36, szombatra 33-37 fokot jósolnak. 37 fok szombaton. Úgyhogy jön a nyár első komolyabb hőhulláma. Hát mondjuk el az ilyenkor szokásos dolgokat, ugye.

0: Best FM, a 104-ot hallgatják.
1: I will leave the light on.
0: Jó munkát mindenkinek, itt vagyunk önökkel a munkaidő végéig.
1: Cause I will leave the light on.
0: És sajnos úgy tűnik, hogy igazak voltak a tegnapi híreink. Ugye történt egy gázolás tegnap, késő délután a Diószegi út és a Páfrány utca kereszteződésénél. A hallgatóink már akkor azt jelentették nekünk, hogy valószínűleg halálos baleset történt. Sajnos ezt már a rendőrség is megerősítette. Azt írják, hogy egy 85 éves férfi vesztette ott életét, amikor próbált átkelni az úttesten. A mentők sokáig küzdöttek az életéért, de sajnos a helyszínen életét vesztette. Hogy pontosan mi történt, hogy az autós vagy a gyalogos hibázott-e, az meg egyelőre nem világos. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Nagyon óvatosan közlekedjenek.
2: 104.6 Best FM.
0: Na vissza a legjobb zenékhez. Jön a Kiss és az I Was Made For Loving You.

0: Balázsék itt a 104.6-on. 4 óra van. A hírek után jön majd Taylor Swift, aki ugye nagy erőkkel készül éppen az esküvőjére. Július 3-án fogja kimondani a boldogító. Igen, hát semmi felhajtás. Egyébként éppen csak a világ legnagyobb sportcsarnokát, a New York-i Madison Square Garden-t bérelték ki. 1200-1300-an, ha lesznek, szóval tényleg csak a szűk család. Utána pedig egy több hetes világ körüli luxus nászútra indulnak. Állítólag Horvátországban is eltöltenek majd néhány napot. Meg nálunk is itt lesz mindjárt Taylor Swift ezzel a dallal. Az Oplight itt a Besten.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McIs élmény most már Hajdúböszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McIs élménynek.
2: Szenzációs újdonság! 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum Fan utazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: Szurkolj! Vásárolj! Nyerj a Fórum Debrecenben a foci VB ideje alatt!
5: Szurkolói sziget, óriás ledfal, kanapé és foci, mi kell még? Ha szerencséd van, megnyerheted a Xiaomi 164 cm átmérőjű prémium TV készülékét is.
4: Részletek a Fórum Debrecen weboldalán.
1: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdúbiharban. Szilágyi Jézus vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Több mint 170 ezre még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
9: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
8: A DKV fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a Dehíren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabolcs, a DKV vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan figyelik az utazási szokásokat és szükség esetén változtatnak a menetrenden. Jövőre egyébként 15 új csuklós busszal bővül a járműpark, ami segítheti a kapacitás növelését. Pap László polgármester hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása jelentős költséget jelent a városnak, ugyanakkor a lakossági igényeket folyamatosan mérlegelik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azt teljesíteni. 30 éve már, hogy átadták a Tóth Árpád gimnázium jelenlegi korszerű épületét Debrecenben. A beruházás a központi költségvetés 600 millió forintos és az önkormányzat 735 millió forintos hozzájárulásával valósult meg, emlékeztet a Dehír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumá.

0: A Mérban is lesz víradás, pénteken pedig több vállalati helyszínen is fogadják az adományozókat. Szombaton majd Balmazújvárosban is várják a véradókat, olvasható a Haonon. A következő napokban felhők zavarhatják a napsütést, és főként a keleti ország részben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél pedig több helyen megerősödhet. A hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Csütörtökön 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.
1: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Köszönjük a híreket, és közben egy hír az utakról is. Józsán a Józsakert utcán trafiznak a rendőrök. Ennek tudatában induljanak el hazafelé. Itt leszünk együtt, átvészeljük a ma délutáni csúcsforgalmat is. Hozzuk önöknek a legjobb zenéket. Jön Taylor Swift és az Op Light.

itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Hát elkezdődött a délutáni csúcsforgalom az utakon, jó utat hazafelé mindenkinek. Akik pedig egy kicsit messzebbről próbálnak hazajutni, azoknak mondom, hogy műszaki probléma van a Budapest-Debrecen és Záhony között közlekedő Intercity-nél. Ezért a nyugati pályaudvarról 17:20-kor Debrecenen át Záhonyba induló Nyírség Intercity csak Cegléttől közlekedik. Odáig a nyugati pályaudvarról 17:25-kor Debrecenbe induló Cív és Interrégióval utazhatnak az utasok. Nem tudom, hogy ez mennyire jut el azokhoz, akiket érint. Hívják fel őket, vagy ha esetleg nem sikerült mindent megjegyezni, akkor természetesen a MÁV felületein megtalálnak mindent. A 104.6-os vágánynak pedig közben Lady Violet érkezik. Itt van tőle az Inside to Outside.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám, ízek, fények, művészet a múzeumok éjszakáján.
2: Június 20-án 16 órától éjfélig a Déri Múzeum, a Medgyessy Emlékkiállítás és a Debreceni Irodalomháza varázslatos estére hívja Debrecen. Népi játszótér, tűzzsonglőrök, koncertek, a Törpetortagyár vidám programja, Szundi bácsi, Víg János pékmester kenyérkóstolója, Szendrei Bence kimcsije és fűszerbemutatója vár mindenki.
1: Múzeumok éjszakája a Déri Múzeumban. Látni, hallani, érezni, kóstolni. Jegyek elővételben és online is. Dérimúzeum.hu. Hello, klímások! Ez a nyárindító Fisher klíma ajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. Tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Újra megtelik zenével a nagy erdő. Visszatérnek a szabadtéri színpadi koncertek. Érkezik az Edda művek Unplugged Symphonic, Kökény Attila és Rakoncai Viktor Lengyel Johannával, Charlie, az Irigy Hónajmirigy 35 éves jubileumi koncertje, majd Dés László és vendégei varázsolják el a közönséget. Zeng az erdő, júniustól augusztusig a nagyerdei szabadtéri színpadon. Zeneerdő, igazi zenei élmény a fák alatt.
5: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
5: megállás nélkül.
6: Hi, we're the Pussycat Dolls.
7: Hi, this is Lionel Richie.
8: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
9: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
5: Bárhol is vagy,
10: ott van veled
1: a Best FM.
10: A Best FM.
11: És közben több hallgatónk is megerősítette, hogy még mindig tart a helyszínelés Debrecenben a Füredi út és ez Egyetem Sugár út kereszteződésében. Azt mondják, hogy mentő is érkezett a helyszínen, tehát akkor ezek szerint sajnos személyi sérülés is van. Egyre nagyobb ott a torlódás. Tehát baleset a Füredi út és az Egyetem Sugár út kereszteződésében, ha tudnak, kerüljenek másfelé óvatosan. Opitz Barbie közben a Best FM. Ez a

Elton John és Dua Lipa és a Cold Heart. Jó utat hazafelé mindenkinek. Sűrű a forgalom az utakon, vigyázzanak magukra is, és vigyázzanak egymásra is. Józsán, a Józsa-kert utcán továbbra is trafiznak a rendőrök, illetve a Füredi úton, az Egyetemsugár úti kereszteződés környékén történt nemrég egy baleset, onnan egy kis frissítést elfogadok. Mennyire tartja ez most föl a forgalmat? Köszi szépen, hogyha valaki jelent onnan. Na hát, és foci VB! Mondom a mai programot, hogy milyen meccsekről fogunk lemaradni a késői időpontok miatt. Este 7-től Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság, utána 10-től Anglia-Horvátország, mondjuk azért is megéri még fent maradni. Aztán hát a fanatikusoknak hajnal 1-től Gána-Panama, és hajnal 4-től Üzbegisztán-Kolumbia. A két slágermeccs, tehát 7 órától Portugália-Kongó, és este 10-től Anglia-Horvátország. Önök mennyire tudják nézni a meccseket egyébként, hogy ilyen késő időpontban vannak? Megírhatnák, mesélhetnek róla, mi pedig közben Pink dalát nyomatjuk. Ez a Just Give Me a Reason, most a Besten. Right from the start.

0: Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. Remélem, hogy úton hazafelé is ott vagyunk önökkel, és hát nem sokára eljön az idő, amikor megmutathatják az egész városnak, hogy micsoda különleges zenei ízlésük van. Magyarul nem sokára kezdődik a kívánság műsor. 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Már elkezdhetjük a készülődést, az első kérések már jöhetnek, csörögjenek.
1: A hívható telefonszám 500-540. 500-540.
0: Előrendelést felveszek, aztán 5-től élesben is kívánságműsor. És addig pedig itt van például Majka és Pápa Jóci, és az Amikor a test törekszik.
2: Mennyi lett

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják. 5 óra van, úgyhogy kívánságműsorozásban jártas szakembereket keresünk azonnali kezdéssel. Hölgyeim és uraim, startol a mai kivi itt a 104.6-on. A következő 2 órában önök válogatják a zenéket. Csörögjenek minél hamarabb, hogy biztosan beleférjenek a mai 2 órába. Az 500-540-en már lehet hívni. 500-540, este 7-ig kívánságműsor. A Tame Impala dalával kezdünk, jön mindjárt a Dracula.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szenzációs újdonság! Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a Pocsai Esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Sikeresen zárult az Agora Tudományos Élményközpont és az Emerson NI közös pályaorientációs programja, olvasható a Dehíren. A Watch projektben idén több mint 60 középiskolás vett részt, akik csapatokban dolgozva robotokat, játékokat és más intelligens eszközöket terveztek és építettek. A projekt záron 13 fejlesztést mutattak be, köztük egy kétszemélyes reflex játékot is. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, Debrecen célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken. Az 5 éve futó programban eddig több mint 250 diák vett részt. Az idei évadot a Debreceni Egyetem 3 kara is támogatta, erősítve az oktatás és a vállalati szféra együttműködését. Gyermekvédelmi programhoz csatlakozott a debreceni Szent Anna bölcsőde. A Hajdubiari rendőrfőkapitányság nemrég indította útjára a Gyermek mindenek felett bűnmegelőzési programját. Az együttműködés célja a gyermekvédelem hatékonyságának növelése, a megelőzés erősítése és a szakmai támogatás biztosítása. A görögkatolikus bölcsőde hangsúlyozta, a gyermekek biztonságának és jólétének megteremtése közös felelősségük, olvasható a Hajdudorogi Főegyház megye honlapján. Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a Haonon. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
10: A legfőbb kulcsa az egészségfejlesztés, az egészségértésnek.

0: A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, északkeleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor.
2: A Best FM.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
4: Balog István Vilmos. Nincs más hátra, mint előre, kezdődjön a mai kívánság műsor. Önöknek adjuk a következő két órát, szabadon garázdálkodhatnak a zenék között. A 39-33-104-6-ra írni lehet, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket a bátrabbak, és akár élőadásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének. Na hát, és akkor például Tayo Cruz és a Hangover szól nem sokára, ezt ma Imre kérte, az osztálytársainak küldi. Előtte Flipper öcsi és a Tedd a szívedre a kezed. Ezt Zsolt kérésére fogjuk ma meghallgatni. Na, mai első telefonálunk pedig Andris, itt van a vonalban. Szia, mit játszotok nekem?
5: Szia. Ezt az új dalt, a Draculát kérem.
4: A Tame Impala és a Dracula. Oké, jó választás. Kinek küldöd?
5: A feleségem kedvence, úgyhogy neki küldöm.
4: Rendben van, már is játszunk, köszi.
5: Köszönöm szépen.
4: Nagyon szívesen. Indul a kívánság műsor.

0: 104-ot hallgatják, ez a Best FM, 5-től 7-ig pedig természetesen kívánság műsor. 39-33-104-6, ide ugye írni lehet, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Na például azt írja nekünk Anna Maria, hogy sziasztok, egy Abba dalt szeretnék küldeni az anyukámnak, a világ legcsodálatosabb anyukájának. Üzenem neki, hogy nagyon szeretjük őt, az unokái és a lányai. Az Abba és a Chiquitita jön a szép üzenet mellé. Előtte mit hallgatunk? Haló?
2: Kevili Siki vagyok, számokszeretnék. Tancsokda, Füstés Tábdog.
0: Oké, rendben van. Úgy hallom, nincs is más választásod, mint hogy ezt választ.
2: Hát,
0: jó, mondja elő is. Hello. Szóval mit játsszak?
3: Figyelj már, vagy a Tancsapda, vagy pedig egy háborúmiség 3.
0: Van egy kis különbség a kettő között. Legyen a Tancsapda, mit szólsz hozzá?
3: Tancsapda.
0: Úgy hallom, arra szavaznak a háttérben is. Jó.
3: Okay.
0: Küldöm majd. Hello, sziasztok.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ciao, ciao. Micsoda határozottság, kérem szépen. Jön a Tancsapda, mindjárt.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
7: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az autómosó mellett.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
10: Hello klímások! Ez a nyárindító Fisher klímaajánlat neked szól. Ha ebben a hónapban az iStar nagy kedvben Fisher klímát vásárolsz, akkor egyedi kedvezmények mellett ajándékokat is kapsz. iStar klíma nagy kedv Debrecen, Galamb utca 6, iStar.hu.
1: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hey, this is Justin Timberlake.
13: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
14: Hello, I'm Phil Collins.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
1: A Best FM.

0: 104-ot hallgatják, ez a Best FM a szokásos esti kívánság műsorral. Kinek mit adhatok ma? Mondják el az 500-540-en, vagy írják meg a 39-33-104-6-ra. Például Szabinával beszéltem nemrég, ő a férjének szeretné küldeni a közös dalokat. Bagosi Brothers Company, fúj meg szél. Hát a szél az fújt az elmúlt percekben rendesen itt Debrecenben is. Előtte Edithnek küldjük Beyoncé nagy slágerét, jön majd a Halo, és a vonalban pedig, ha jól sejtem, Robi, ugye? Szia!
1: Ja, Vili, Robi vagyok.
0: Parancsolj, mit hallgassunk?
1: Az Úristent kérem a páromnak és a kislányomnak.
0: Mit üzenünk nekik?
1: Hát, hogy sietek haza, és legyenek jók addig is.
0: Rendben van, jön a Valmar és az Úristen a Besten. Köszi szépen!
1: Nagyon köszi, sziasztok!
0: Ennyi az egész, csak egy telefonhívás. 500-540.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: FM 104. Csapatjuk a mai kívánságműsort. 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Tegyék oda magukat. Itt vagyunk, lehet minket hívni az 500-540-en, vagy lehet írni a 3933-1046-ra. Na kérem szépen, bekészít a Fehér Krisztián és Burai Krisztián közös dala a Gyerek Kislány, amit ma Mónika kért, ő küldi mindenkinek, aki szereti. És a vonalban is valaki...
1: Szia, Lajos
0: Szia.
1: Vagyok.
0: Hallgatlak.
1: És valami jó kis latinos számot szeretnék kérni.
0: Rendben van, kinek küldjük?
1: Szóljon Erzsikének a vacsora készítéshez.
0: Na, mi lesz a vacsora? Mit készít, mit főz?
1: Nem is tudom. De biztosan tudom.
0: Biztosan, rendben van. Azért majd írd meg, hogy mi voltak a jó, kíváncsi vagyok most már.
1: Oké, köszönöm.
0: Jó, várom az üzenetet, és itt a latinos dal is. Sofia Reis és az Undo Stres.
2: Sofia, füzést
3: Bella!
4: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh.

0: szeretem a többi palit.
1: Fehér Krisztián és a gyerek is lány. Ez pedig itt a
2: Best FM kívánságműsor.
1: 7 óráig a hallgatóink válogatják a zenéket. Például azt írja Terka, hogy sziasztok, ma államvizsgáztam Egerben, és még kb. Egy órát vezetek haza. Mindig titeket hallgattalak az 5 év alatt. Kérhetném magamnak a Dancing Queen-t. Nagyon köszi, sziasztok. Kérheted, de írd meg azt is, hogy sikerült az államvizsga, arra is kíváncsiak vagyunk. A dalod mindjárt jön, csak előtte van egy telefonálónk. Halihó!
3: Szia, Vili Győző, Debrecenből, üdvözöllek.
1: Szia, hallgatlak.
3: Kérjetek számot?
1: Há, hogy ne.
3: Kérek egy szakállas számot, mégpedig Chris Reától Augsburg.
1: Oberge.
3: Igen, lehet, hogy kell kimondani, a lényeg az, hogy ezt a Chris Reá számot kérem szépen, és küldöm neked, küldöm az elkezdő, az elészelkezőnek, az összes hallgatónak, és nem utolsó, meg magamnak, jó?
1: Rendben, a te is szakállas vagy? Vagy csak
3: én nem, én tök csupasz vagyok. Csak
1: ezt nem akartam tudni.
3: Most ugye szakállas vagyok, mert most fogok borotválkozni, de nem, én csak a hajamban, úgyhogy nem vagyok se bajszos, se szakállas.
1: Csak ez a dal szakállas.
3: Most ez már a dal szakállas, igen, az viszont az a lényeg.
1: Küldöm, köszönöm, szia!
3: Minden jót nektek,
1: szia! És akkor jöjjön, aminek jönnie kell, itt van Chris Rea.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megnyitott a környék legújabb McDonald's étterme. A hamisítatlan McKis élmény most már Hajdú Böszörményben is elérhető. Látogass el a böszörményi McDonald'sba, és legyen részese egy újabb incsiklandó McKis élménynek.
3: Balmazújváros feltörök. Június 19-én 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzingőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
5: A Metal Sheet bemutatja Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, Azaria és további 250 zenei produkció Debrecenben. Ne hagyd ki a nyár legnagyobb buliát! Kedvezményes belépők június 30-áig. Campusfestival.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
6: Megkezdődött az Országos Színházi Találkozó Debrecenben, közepes az idei akác termés, és korszerű közösségi tér, illetve megújuló hivatal épül Mikepércsen. Szilágyi Jézus vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
6: Megnyílt az Országos Színházi Találkozó Debrecenben, a házigazda a jubileumi évadát ünneplő Csokonai Nemzeti Színház. A június 21-ig zajló seregszemlén 14 versenyelőadás, 7 nagyszínpadi és 7 stúdióprodukció várja majd a közönséget. Vadász Dániel igazgató a megnyitón hangsúlyozta, Debrecen egy hétre a magyar színházi élet központjává válik, ahol a szakma, a közönség, a hagyomány és a megújulás találkozik. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetések, kiállítások és családi programok is színesítik a rendezvényt. A nyitónapon bemutatták a debreceni operaénekes legenda Tréfás György életéről szóló kötetet is. Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
7: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, fejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termet az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
6: Közel fél milliárd forintos fejlesztéssel újul meg Mikepércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a

0: 0636-os 3406-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. Na, egy üzenet. Például azt írja nekünk Enikő, hogy nagylányomnak, Laurának szeretném kérni, ha lehetséges, a Tankcsapdától az Örökké tart című dalt. Küldöm nekik a június 5-i boldogságuk emlékére, hogy örökké tartson. Üdv, Enikő! Természetesen jön majd a Tankcsapda, viszont előtte a vonalban is valaki. Halló!
1: Szia, Gyöngyi vagyok, és a Teddy Swims-től kérek egy számot.
0: Kinek küldjük?
1: A fiamnak, Bertinek, hogy szeretem.
0: Teddy Swims és a The Door már is szólít a besten.

0: 1046 Best FM kívánság műsor, 5-től 7-ig minden nap önök a zenei szerkesztőink, és milyen jól csinálják ezt. Csak így tovább, 7 óráig még azért van időnk, úgyhogy nyugodtan hívjanak, írjanak.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Jó, vagy a Hooligans-től az eljátszott gyémánt Marika kérte és Istvánnak, a férjének küldi, illetve ha minden igaz, a vonalban itt van velünk a következő telefonálónk is. Szia, adásban vagy?
3: Én vagyok, szia.
0: Hajjó, szia, parancsolj.
3: A kudurot kérem.
0: Oké, okay. Kinek küldöd?
3: Mindenkinek, akinek hosszú napja volt. Lazuljunk egy picit most már.
0: Na, hogy fogsz lazulni, mit fogsz csinálni?
3: Hát, eszek egy jót, bontok fel valamit, kb. Így.
0: Jó, van, mi pedig akkor adjuk hozzá a ritmust, jön a Dance Kuduro mindjárt neked itt a Besten.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ez a 104.6, ez a kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szenzációs újdonság. Október 16-tól közvetlen repülőjárattal érhető el Debrecenből Hurgada. Így még közelebb kerül a napsütés, a tenger és a felejthetetlen egyiptomi élmény. A legkedvezőbb ajánlatokról érdeklődjön a Calvin téren, a Naum fennutazási irodában. Vár utca 14/B. neckermanndebrecen.hu.
4: Balmazújváros feltörök. Június 19-én, 20-án érkezik a 13. motoros fesztivál. Látványos motoros felvonulás, brutális stunt show, éjszakai motoros bemutató, koncertek, veterán motorok és egésznapos gyermekprogramok. Két nap tele élménnyel, szabadsággal és benzinkőzzel. Találkozzunk a Kossuth téren és a Semsei kastélynál.

0: 1046 Best FM 5-től 7-ig kívánságműsor, minden napot így zárunk. Köszi, hogy itt vannak ma is, és ilyen jó zenéket kérnek. Üzenet az van bőven, például azt írja nekünk Margó, hogy sziasztok, én a férjemnek, Bécinek üzenném, hogy nagyon szeretem őt, remélem jól esik neki, hogy munka közben is gondolok rá. Bízzunk benne, hogy célba ért az üzenet. Aztán egy másik, a Viberről. Sziasztok, a Futni mentem című film betét dalát szeretném meghallgatni. Küldöm Boginak az üzenettel, hogy szeretem őt. Aláírás Imre, nem lesz akadálya. És az előbb ugye volt egy dalkérésünk, egy hallgatunk egy szakállas régi slágert kért. Na erre itt a válasz.
1: Szia! Az előző szakállas zenéről jutott eszembe, hogy az apukám kedvencét, az Izzy Topot szeretném kérni. És küldöm mindenkinek. Köszönöm!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Ja, Vili, Ella vagyok. Szedén kíváncsi, ez meg a flott csepp a tengerbe. Na, magamnak meg a kis szeretni.

0: Hoho, ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 5-től 7-ig ma is önök válogatják a zenéket. Jó, hát fogytán van az időnk, de ki kell használni minden másodpercet, addig is írjanak, hívjanak. Például, hát ugye olyan időket élünk most, hogy régi dalokból újra sláger lesz a TikToknak köszönhetően, ilyen Gáspár Laci dala is, a Forog a Föld, most újra fölkapták sok helyen. Ezt majd egyébként Balázs kérte a családjának, és előtte mit hallgatunk?
1: Szia, Cigé és Melody vagyok, egy dalt szeretnénk kérni, a Csend hangját a családomnak.
0: Mit üzensz nekik?
1: Az, hogy szeretem őket.

0: 104, Best FM, 5-től 7-ig kívánság műsor, és hát itt ugye ebből a mondatból azon volt a hangsúly, hogy 7-ig nem sokára be kell fejeznünk a mai mókát, elnézést kérek azoktól, akiknek a kérésére már sajnos nem lesz idő, két dal fél bele még. Az egyik Bruce Springsteentől a Dancing in the Dark, nagyon jó választás, méltó zárás lesz a mai kívánság műsornak. Egyébként ezt a dalt Gyula kérte tőlünk. És az utolsó előtti dal mi lesz? Haló!
1: Szia, Bazsi vagyok.
0: Parancsolj, mit játszottunk neked?
1: Manueltől kérem a Voodoo babát.
0: Amit kinek küldünk?
1: Az öcsémnek, Levinek szülinapjára küldöm.
0: Na, Isten értesse őt.
1: Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Szóval ennyi fért a mai kívánság műsorban. Köszi mindenkinek, aki itt volt. Holnap

0: Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
0: A DKB fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a D-Híren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabolcs, a DKB vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan figyelik az utazási szokásokat és szükség esetén változtatnak a menetrenden. Jövőre egyébként 15 új csuklós busszal bővül a járműpark, ami segítheti a kapacitás növelését. Papp László polgármester hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása jelentős költséget jelent a városnak, ugyanakkor a lakossági igényeket folyamatosan mérlegelik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azt teljesíteni. 30 éve már, hogy átadták a Tóth Árpád gimnázium jelenlegi korszerű épületét Debrecenben. A beruházás a központi költségvetés 600 millió forintos és az önkormányzat 735 millió forintos hozzájárulásával valósult meg, emlékeztet a D-Hír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumává vált, több mint 1100 diákkal. A TÁG rendszeresen szerepel az ország legjobb gimnáziumai között, és többek között biológia, kémia, valamint angol-német tagozatával is ismert. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen szervez víradást Hajdú-Biharban. Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban több napon át hosszabb nyitvatartással várják az önkénteseket. Emellett a látássérültek regionális egyesületénél és

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Robotokat és okos eszközöket építettek a debreceni diákok. Elindult a Pocsai Esztári ivóvízfejlesztés, de idén is lehet vízkorlátozás. És átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Sikeresen zárult az Agora Tudományos Élményközpont és az Emerson NI közös pályaorientációs programja, olvasható a Dehíren. A Watch projektben idén több mint 60 középiskolás vett részt, akik csapatokban dolgozva robotokat, játékokat és más intelligens eszközöket terveztek és építettek. A projekt záron 13 fejlesztést mutattak be, köztük egy kétszemélyes reflex játékot is. Barcsa Lajos alpolgármester kiemelte, Debrecen célja, hogy minél több lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, különösen a műszaki területeken.

0: Megkezdődtek az új ivóvízkút előkészületei Pocsajon és Esztáron. A fejlesztés célja a biztonságos, jó minőségű ivóvíz hosszú távú biztosítása. A munkálatok és a próbaüzem a nyári időszakot is lefedik. A szolgáltató tájékoztatása szerint a meglévő kutak nyári csúcsidőben teljes kapacitáson működnek, ezért a tavalyi évhez hasonlóan idén is előfordulhat vízkorlátozás. Az új kút bekötése csak a szükséges vizsgálatok és hatósági engedélyek után történhet meg, olvasható a HAON-on. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén, az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre, illetve a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet. Ezt mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ prevenciós főosztályának vezetője.
1: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézist. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
0: Egyébként az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol érett korokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. A következő napokban is kitart ez a változóan napos felhős idő, keleten, észak-keleten zápor, zivatar is előfordulhat a szakemberek szerint, a csúcshőmérséklet 31 fok körül alakulhat. Csütörtökön is marad a gomoly felhős napos idő, záporral, zivatarral, az északi a szél helyenként frissülést hozhat a melegben, pénteken is napos időnk lesz, hajnalban 13-19 fokot ígérnek, napközben viszont már 35 fok is lehet a csúcs.
2: A hírek után!
3: Indul!
4: Are you ready?
3: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Eurotop 40. A 36.

0: egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.
0: A 35.

Egy olasz énekesnek, Zuccheronnak és Paul Youngnak köszönhetjük az imént hallott dalt, amely az olasz énekest Európán kívül Amerikában is ismertté tette. Nevéhez rengeteg kiemelkedően muzikális dal kapcsolódik, és olyan kiváló zeniszekkel dolgozott együtt, mint például Pavarotti, Sting vagy éppen Bono. Egy szenegáli születésű énekessel, Ékönnel megyünk tovább, aki 10 évesen drogkereskedés vágyával a börtönt is megjárta, viszont itt kezdte el érdekelni a zenélés. Miután kiengedték, nekilátott felvenni a zenéjét és kiküldeni a demóit. Az első kislemezének Amerikában hatalmas sikere lett, csak úgy, mint a most következő Smack That című dalán.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Bemutatjuk.
2: Bemutatjuk a jövő slágereit.
1: A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 31.

hiphopos tagjai, vagyis a három jóképű fiú a 90-es években hódította meg a lányrajongók szívét, de persze szép számmal akadtak a srácok között is olyanok, akik kedvelték a formációt. A csapat sikert sikerre halmozott, slágereik számát nehéz lenne megsatszolni, itt a Best FM-en a Megbántottak című daluk szólt. Magyarország egykori kedvencei között természetesen Geszti Péter csapata is helyet kapott, vagyis a Gringo Star, amely a Beatles egykori dobosáról kapta a nevét. Geszti Péter pedig a tőle megszokott profizmussal vitte sikerre ezt a zenekarát is, olyan slágerekkel, mint például a most következő Télen-nyáron-nyár.

0: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
1: A 28.

0: egyik zajló seregszemlén 14 versenyelőadás, 7 nagyszínpadi és 7 stúdióprodukció várja majd a közönséget. Vadász Dániel igazgató a megnyitón hangsúlyozta, Debrecen egy hétre a magyar színházi élet központjává válik, ahol a szakma, a közönség, a hagyomány és a megújulás találkozik. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetések, kiállítások és családi programok is színesítik a rendezvényt. A nyitónapon bemutatták a debreceni operaénekes legenda Tréfás György életéről szóló kötetet is. Városi konzultáció indul a Debreceni Egyetem főépülete előtti tér jövőjéről. Pap László polgármester közölte, az egyetemmel egyeztetve olyan online platformot hoznak létre, ahol a város és az egyetem polgárai megoszthatják javaslataikat a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tér Debrecen egyik legismertebb köztere, ezért az átalakítás során egyszerre kell figyelembe venni az épített és természeti értékek védelmét, a használhatóságot és a főépület látványának érvényesülését is. Pap László szakmai zsűri felállítását is kezdeményezte, olvasható a D-hírem. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektár képződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
1: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, fejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban. Beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
0: Közel 500 milliárd forintos fejlesztéssel újul meg Mike Pércs egyik meghatározó Ovoda utcai épülete, olvasható a Haonon. A beruházás célja egy korszerű közösségi tér és modernizált polgármesteri hivatal kialakítása, miközben az épület és a környezete is teljesen megújul. A régi több funkciót betöltő ingatlan új közösségi tereket kap, a hivatal pedig továbbra is az épületben működik majd külön bejárattal. Felhők zavarhatják a napsütést, keleten, észak-keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lehet. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet térségünkben.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
3: veled. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
6: Európa 40.

Blast FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A 26. Top

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40.

Egy újabb filmzenéhez érkeztünk itt az Eurotop 40-ben a House of Pain Jumparon című filmslágerrel. Robin Williams színészre emlékeztünk, akit sokféle szerepben láttunk már, de csak egyszer játszott nőt, jobban mondva babysitter nénit. Ezért is olyan emlékezetes a Mrs. Doubtfire. A filmben a maszkmestereknek 4,5 órába került, mire Robin Williams-re ráütötték a babysitter formát. A folytatásban a mesék varázslatos világába repülünk pillanatokon belül Ariana Grande és John Legend segítségével, akik a Szépség és a Szörnyetek című mozifilm betétdalát énekelték fel együtt. A videóklipben a két előadóval az elátkozott herceg kastélyában találkozhatunk, míg Ariana Grande kisasszony egy gyönyörű vörös ruhában énekel, addig John Legend elfoglalta a helyét a zongoránál. A most következő Beauty and the Beast című dal a Celine Dion által előadott eredeti dal átdolgozása, amely ugyancsak betétdalként született az animációs filmhez.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 17.

Cserát és Zsuzsa egykori örökzös lágerét, a tehetséges fiatal énekesnő Ronny gondolta újra 2007-ben, a dalt pedig a rádiók nagyon gyorsan felkapták. Hogy Bartók Béla hogy kerül az Eurotop 40-be, azt már is megosztom önökkel. A magyar zeneszerző népzenekutató az 1900-as évek elején gyűjtötte a Maros-Torda vármegyei jobbágytelkén az Erdő-Erdő-Erdő kezdetű magyar népdalt, a miskolci Volt Viola zenekar pedig több mint 100 évvel később, megőrizve a dal természetes hangulatát, elektrofolk stílusban újra gondolta, a végeredményt pedig már is hallhatjuk itt a Best FM-en.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Új csuklós buszok érkeznek, vizsgálják a lakossági kéréseket is a városban, és több helyen is lesz lehetőség vért adni a héten Hajdú-Biharban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
0: A DKB fejlesztései és a lakossági igények is szóba kerültek a múlt heti Józsai Fórumon, olvasható a Dehíren. Többen a járatsűrítést és egyes buszjáratok útvonalának módosítását kérték. Tóth Szabolcs, a DKB vezérigazgatója azt mondta, folyamatosan figyelik az utazási szokásokat, és szükség esetén változtatnak a menetrenden. Jövőre egyébként 15 új csuklós busszal bővül a járműpark, ami segítheti a kapacitás növelését. Pap László polgármester hangsúlyozta, hogy a közösségi közlekedés fenntartása jelentős költséget jelent a városnak, ugyanakkor a lakossági igényeket folyamatosan mérlegelik, és a lehetőségekhez mérten igyekeznek azt teljesíteni. 30 éve már, hogy átadták a Tóth Árpád gimnázium jelenlegi korszerű épületét Debrecenben. A beruházás a központi költségvetés 600 millió forintos és az önkormányzat 735 millió forintos hozzájárulásával valósult meg, emlékeztet a Dehír cikke. A Kovács Ákos és Reszlel Antal által tervezett intézmény modern tantermekkel, impozáns aulával, három részre osztható sportcsarnokkal és tanúszodával is rendelkezik. A korábban három helyszínen működő iskola azóta Debrecen egyik legnagyobb gimnáziumává vált, több mint 1100 diákkal. A TÁG rendszeresen szerepel az ország legjobb gimnáziumai között, és többek között biológia, kémia, valamint angol-német tagozatával is ismert. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat a következő napokban is több helyszínen szervez víradást Hajdú-Biharban. Debrecenben a Bemtéri Regionális Vérellátó Központban több napon át hosszabb nyitvatartással várják az önkénteseket, emellett a látássérültek regionális egyesületénél és más városi helyszíneken is lehet vért adni. A régióban pedig Hajdú-Böszörményben és Bagamérban is lesz víradás, pénteken pedig több vállalati helyszínen is fogadják az adományozókat. Szombaton majd Balmazújvárosban is várják a víradókat, olvasható a Haonon. A következő napokban felhők zavarhatják a napsütést, és főként a keleti ország részben alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél pedig több helyen megerősödhet. A hőmérséklet 25 és 31 fok között várható. Csütörtökön 27-32 fokos maximumokban lesz részünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhőkből csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor.

Black, azaz Colin Wenkamp a 80-as évek egyik nagyslágerének, a Wonderful Life-nak az előadója, amely hatalmas nemzetközi sláger lett, Angliában is top 10 sikerszám volt, de Európában, így Magyarországon is még népszerűbbnek számított, több országban is number one helyezett lett. A rock történelem egyik legsikeresebb zenekara, a Guns N' Roses, világszerte több mint 100 millió albumot adott el. 2012-ben az együttes beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé is. Első nagy lemezükből, ami a rock legsikeresebb debütálása lett, világszerte több mint 50 millió példány fogyott. Az albumról három dal is bekerült a top 10-be, közülük a Spill Child O' Mine listavezető lett. Ez szó már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40. A 9.

Volt Magyarország egykori kedvencei között a Vadfruttiktól, hazánk egyik legismertebb alternatív rock együttesétől, akik 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg, azóta pedig már többszörös fonogramdíjra is jelölték őket. Az Eurotop 40 befutói érkeznek hamarosan, ám előtte még egy olyan dalt hozunk önöknek, amelyet a mai napig az egyik legjobban sikerült magyar alkotásként tartanak számon, a videoklipet pedig a híres magyar rendező Herendi Gábor készítette, és ez lett Hevesi Tamás első szólóalbuma, amely hatalmas sikert hozott az énekesnek, aki azóta is azt vallja, hogy ezt egy életen át kell játszani.

0: egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40 től Európa kedvencei.
4: Tizedik ezen a héten.
5: Harry Styles újdonsága.

Sago. Hetedik ezen a héten Rin, aki nagy hívvel keresi a nagyőt. Hatodik Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Mr. Know It All. Ötödik Bruno Mars újdonsága, I Just Might. A Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula. Harmadik ezen a héten Taylor Swift.

0: Top 40.
1: Eheti lista vezetője.
0: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
2: Bibi Rexha, ez a New Religion.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Laura nevű hallgatóinkat! A Laura latin eredetű női név, a Laurentius Lőrinc férfi név női párja. A Laurenciának rövidülése, jelentése babérfa, babérkoszorú. A név legismertebb tulajdonosa Csolyági Laura, Vörösmarty Mihály felesége, Laura Pausini, olasz énekesnő. És nem utolsó sorban ön kedves Laura, aki a rádiót hall.

0: hallnak.
1: Zene minden korból, minden időben.
2: Best FM.
3: Best FM.
4: Let a march again.

Csak egy nap van, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.